0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tízenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
2: Barbra Streisand.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ipari katasztrófa Nyírbátorban. Különleges mérés segíti a pályaválasztást, és nemzetközi Júganapot ünnepelnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ipari katasztrófa Nyírbátorban, közölte a város a közösségi oldalán. Szerda hajnalban eddig ismeretlen okból kigyulladt és teljesen leégett a Transit Food Kft. Ipari csarnoka. A környék lakosságát egy 600 méter sugarú körben óvatosságból kitelepítették. Aki nem tudott rokonokhoz, ismerősökhöz menni, a polgármesteri hivatalban kaptak menedéket. A levegő minőségének a mérését azonnal megkezdték, veszélyes gázok nem kerültek a levegőbe. A leégett csarnok mintegy 500 ember munkahelye volt eddig. A tulajdonos megkezdte a munkaerő átszervezését a cég más telephelyeire, hogy a folyamatos foglalkoztatást is biztosítani tudják. Ugyanakkor azt is elmondták, hogy elkötelezettek abban is, hogy ezt a most leégett telephelyet minél gyorsabban újjáépítsék. A kár a becslések szerint 10 milliárdos nagyságrendű. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint személyi sérülés nem történt. Speciális mérés segíti a Nyíregyházi Szakképzési Centrum mentorált tanulóit a pályaválasztásban. A Szakképzési Centrum a közösségi oldalán azt írja, a svájci projekt keretében megvalósult mérés célja, hogy segítse a fiatalokat önmaguk jobb megismerésében, és visszajelzést adjon arról, hogy a választott szakmájuk mennyire illeszkedik hozzájuk. 3 napon keresztül 4 helyszínen 145 tanuló bevonásával végezték el a vizsgálatot. A Nemzetközi Jóga Napjához csatlakozik Nyíregyháza. A Continental Arénában június 19-én bárki kipróbálhatja a jógát. Az esemény oktatói Aravinda Kollipara, a joga hita alapítója, valamint Bere Anita, Girdevi a Magyar Jóga Oktatók Szövetségének alelnöke lesznek. A rendezvény végén közös záróprogram várja a résztvevőket. A program célja, hogy minél többen megtapasztalják a jóga közösség teremtő erejét, valamint a mozgás és a tudatos jelenlét pozitív hatásait. A részvétel ingyenes, írja a város honlapja. A Nemzetközi Jóga Napot az ENSZ 2014-ben hozta létre Narendra Modi indiai miniszterelnök kezdeményezésére. Azóta minden évben világszerte emberek milliói csatlakoznak a kezdeményezéshez. A térségünkben a reggeli és a délutáni órákban többfelé várható eső, zápor, zivatar. A nap nagy részében azonban felszakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüthet a nap. A szél sokfelé élénk erős lesz. 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hív

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 11-e csütörtök, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Ipari katasztrófa Nyírbátorban. A kétkerekű járműveket ellenőrizték, és pályaorientációs tábor segíti az autista fiatalokat. Kovács Rádai Andrea vagyok, jó reggelt kívánok! Ipari katasztrófa Nyírbátorban, közölte a város a közösségi oldalán. Szerda hajnalban eddig ismeretlen okból kigyulladt és teljesen leégett a Transit Food Kft. Ipari csarnoka. A környék lakosságát egy 600 méter sugarú körben óvatosságból kitelepítették. Aki nem tudott rokonokhoz, ismerősökhöz menni, a polgármesteri hivatalban kaptak menedéket. A levegő minőségének a mérését azonnal megkezdték, veszélyes gázok nem kerültek a levegőbe. A leégett csarnok mintegy 500 ember munkahelye volt eddig. A tulajdonos megkezdte a munkaerő átszervezését a cég más telephelyeire, hogy a folyamatos foglalkoztatást is biztosítani tudják. Ugyanakkor azt is elmondták, hogy elkötelezettek abban is, hogy ezt a most leégett telephelyet minél gyorsabban újjáépítsék. A kár a becslések szerint 10 milliárdos nagyságrendű. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint személyi sérülés nem történt. A kétkerekű járműveket ellenőrizték a szabolcsi rendőrök. A vármegyei rendőrség közölte, a Roadpool akció keretében június 1-e és 7-e között Szabolcs vármegye közútjain ezúttal a kétkerekű járműveket ellenőrizték. Elsősorban a jól láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát. Az ellenőrzés során a leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak. A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 834 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Nem csak a közlekedés biztonságot szolgálta az akció, ugyanis az egyhetes ellenőrzés sorozat bűnügyi szempontból is eredményesnek bizonyult. A rendőrök kábítószerrel összefüggő bűncselekmény gyanúja miatt 2 esetben intézkedtek, és 24 körözött szemét azonosítottak, fogtak el és állítottak elő. A rendőr arra kéri a közlekedőket, hogy kizárólag megfelelő műszaki állapotú járművel, az előírt védőfelszerelések használatával és a közlekedési szabályok betartásával vegyenek részt a forgalomban. A szabályok betartása nem csak kötelezettség, hanem életet is menthet. Pályaorientációs tábor autistáknak. Június végén különleges, hiánypótló programnak ad otthont Nyíregyháza. A Ridenc gimnáziumban autizmus spektrumzavarral élő és más sajátos nevelési igényű fiatalok vehetnek részt egy olyan pályaorientációs táborban, amely az önismeretre, az erősségek felismerésére és a jövő tudatos tervezésére helyezi a hangsúlyt. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők célja, hogy a résztvevők a hétvégére ne csupán új szakmákat és lehetőségeket ismerjenek meg, hanem erősebb önbizalommal, motiváltabban és konkrétabb tervekkel tekintsenek saját jövőjükre. A tábor egyúttal arra is példát mutat, hogy megfelelő támogatással és elfogadó környezettel a sajátos nevelési igényű fiatalok is sikeresen készülhetnek fel a munkavilágára és az önálló életre. A programban 15 fiatal vesz részt, munkájukat 10 szakember, segítő és önkéntes támogatja. Az ötnapos tábor során a résztvevők különböző szakmák képviselőivel találkozhatnak, betekintést nyerhetnek a média, a művészetek, a technológia és a digitális innováció világába. Megismerkedhetnek többek között a rádiózás, a filmkészítés, a kreatív iparágak, valamint a robotika, a 3D nyomtatás és a mesterséges intelligencia lehetőségeivel is. A szakemberek személyes történeteiken keresztül mutatják be hivatásukat, segítve a fiatalokat sajátos példaképük kialakításában. A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek az informális tanulásra. A fiatalok nem hagyományos tanórai keretek között szereznek tapasztalatokat, hanem közös alkotó folyamatok, beszélgetések, kreatív foglalkozások és élményprogramok révén. A táborban közösségépítő játékok, öko-workshopok, kutyás foglalkozások, mozgásos programok és mozilátogatás is szerepel a kínálatban. Többféle növény pollenszórása okozhat most tüneteket az arra érzékenyeknél. A tünetek súlyossága több mindentől is függhet. Tudta meg rádiónk Csajbuk Valéria, nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvostól.
2: Az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből. Vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami allergiás aszmába torkolhat. Tünet függ kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől. Tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe és egész súlyos eset is előfordul.
1: Újabb szép eredménnyel gazdagodott a Nyíregyházi SC Bencs László szakképzőiskola. A katasztrófa védelem által meghirdetett a tűz nem játékalkotói pályázaton. A vármegyei fordulóban harmadik helyezést ért el Gardja Kasszandra, a pincérsegéd műhelyiskolai képzés tanulója több száz pályázó közül. A pályázat célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül hívják fel a figyelmet a tűzmegelőzés és a biztonság fontosságára. Tavaly több mint 400 alkotás érkezett a vármegyei fordulóra, így a dobogós helyezés különösen értékes elismerés. A díjat Kasszandra ünnepélyes keretek között vehette át Leskovics Zoltán tűzoltó alezredestől, közölte a szakképzési centrum. Speciális mérés segíti a Nyíregyházi Szakképzési Centrum mentorált tanulóit a pályaválasztásban. A szakképzési centrum a közösségi oldalán azt írja, a svájci projekt keretében megvalósult mérés célja, hogy segítse a fiatalokat önmaguk jobb megismerésében, és visszajelzést adjon arról, hogy a választott szakmájuk mennyire illeszkedik hozzájuk. 3 napon keresztül 4 helyszínen 145 tanuló bevonásával végezték el a vizsgálatot. A Nemzetközi Jóga Napjához csatlakozik Nyíregyháza. A Continental Arénában június 19-én bárki kipróbálhatja a jógát. Az esemény oktatói Aravinda Kollipara, a joga hita alapítója, valamint Bere Anita, Girdevi a Magyar Jóga Oktatók Szövetségének alelnöke lesznek. A rendezvény végén közös záróprogram várja a résztvevőket. A program célja, hogy minél többen megtapasztalják a jóga közösség teremtő erejét, valamint a mozgás és a tudatos jelenlét pozitív hatásait. A részvétel ingyenes, írja a város honlapja. A Nemzetközi Jóga Napot az ENSZ 2014-ben hozta létre Narendra Modi indiai miniszterelnök kezdeményezésére. Azóta minden évben világszerte emberek milliói csatlakoznak a kezdeményezéshez, amely az egészség, a harmónia és a testi-lelki jólét fontosságára hívja fel a figyelmet. A rendőrség által alkalmazott nyomkövető megrongálása miatt áll bíróság elé a 20-as éveiben járó férfi. A részleteket Márton Anettől, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől hallják.
3: A 20-as éveiben járó férfi letartóztatását rendelte el a bíróság Budapesten kiskorú veszélyeztetésének büntette és más bűncselekmények miatt 2025 tavaszán. Fél év múlva a bíróság a letartóztatást megszüntette, bűnügyi felügyeletet rendelt el, a vádlottnak otthonában, Vaján kellett tartózkodnia. Mindezt a férfi mozgását nyomon követő technikai eszközzel, a rendőrség által felszerelt lábperettel biztosították. A vádlott a lakóhelyén 2025. decemberében levágta a házi őrizetének ellenőrzését biztosító technikai eszközt, majd azt az utcán eldobta, ezzel a rendőrségnek 280 000 forint kárt okozott. Beismerteltettét, vele szemben pénzbüntetés az ügyészség indítványa.
1: Híreink végén a várható időjárásról. A térségünkben a reggeli és a délutáni órákban többfelé várható eső, zápor, zivatar. A nap nagy részében azonban felszakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüthet a nap. 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Kezdjük át el a csütörtököt, jó reggelt, nézzünk rá a naptára, 11.01 ezt mutatja. Köszöntjük a barnamásokat, mindenkinek szuper napot kívánok, reggeli nélkül ne induljunk, azért kerek is energia a hasba, és ráadásul a koffeinről is gondoskodni kell, remélhetőleg zúg már a háttérben a kávéfőző. Először is ismerkedjünk meg a mai nappal, mit lehet róla tudni, ahogy már említettem, barnabásokat fogunk felköszönteni, közeli ismerősöket, barátokat, rokonokat, kollégákat, és hogyha ma született, akkor egy napon született Jackie Stewarttal, a legendás skót autóversenyzővel, a Forma 1 háromszoros világbajnokával, ő 69-ben, 71-ben és 73-ban ért fel a csúcsra. Nem sikerült ez annak idején Jean Alesinek, szintén francia autóversenyző, viszont kifejezetten közkedvelt Ferrari pilóta volt annak idején. Van egy hosszú jó lényecske, szerintem mindenki ismeri, meg jó nagy szemei vannak, hát ő nem más, mint E.T. a Földön kívüli, gyerekkorunk egyik kedvenc játékfilmje, hát ezt is a mai napon mutatták be 1982-ben még, és hogyha szétnézünk a világban, akkor azt láthatjuk, hogy a nemzetközi játékvilágban június közepe hagyományosan a videójátékok és a technológiai újdonságok időszaka, amikor a fejlesztők gyakran bemutatják a legújabb terveiket, és továbbra is számos környezetvédelmi és fenntarthatósági program zajlik világszerte a júniusi zöld hónap jegyében. Így indul a csütörtök, ma már hűvösebb lesz a levegő hőmérséklete, helyek közel 20 fokra kell készülni, ha még nem indult el, vigyen magával esernyőt, a részletek pedig pillanatokon belül, itt a Best reggelben.

Jó reggelt, itt a Best reggel, és akkor pár szó a várható időjárással kapcsolatosan. Front érkezik, és ez okozhat esőt, zápor, zivatart, sokfelé erős lesz majd az északnyugati szél, és mindenhol országszerte jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Például Nyíregyházán ma délután 20 fokot mérhetünk. Pénteken pedig túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak felén keleten lehet még több felhő az égen, és az északi, északnyugati szél továbbra is többfelé élénk erős lesz. A friss hajnalt követően holnap délután pedig 24 fok köré melegszik majd a levegő hőmérséklete, és már is itt van a hétvége első napja, a szombati. Napos, gomoly felhős idő alakul majd a szombati napon. A hétvége első napján még kialakulhatnak futózáporok, esetleg zivatarok. A nyugati északnyugati szél feltámad élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak, és napközben marad a 24 fok, mint ahogy pénteken is várható. Ma tehát egy picit hűvösebb idő lesz, és vigyen magával esernyőt. Záporok, zivatarok nagy valószínűséggel elő fognak fordulni, és tuti biztosan jön Andrea is a friss hírekkel. Pontban fél hétkor itt a Besten.

0: férfiak,
1: a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik.
2: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
0: A legjobb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A kétkerekű járműveket ellenőrizték. Újabb szép eredménnyel gazdagodott a bench és kapcsolatból üzlet, közel 500 tárgyalás egy nap alatt. Kovács Rádai Andrea vagyok. A kétkerekű járműveket ellenőrizték a szabolcsi rendőrök. A vármegyei rendőrség közölte, a roadpool akció keretében június 1-e és 7-e között Szabolcs vármegye közútjain ezúttal a kétkerekű járműveket ellenőrizték. Elsősorban a jól láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működő képességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát. Az ellenőrzés során a leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak. A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 834 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Nem csak a közlekedés biztonságot szolgálta az akció, ugyanis az egyhetes ellenőrzés sorozat bűnügyi szempontból is eredményesnek bizonyult. A rendőrök kábítószerrel összefüggő bűncselekmény gyanúja miatt 2 esetben intézkedtek, és 24 körözött szemét azonosítottak, fogtak el és állítottak elő. Újabb szép eredménnyel gazdagodott a nyíregyházi SC Bencs László szakképző iskola. A katasztrófa védelem által meghirdetett a tűz nem játék alkotói pályázaton a vármegyei fordulóban 3. helyezést ért el Gardja Kasszandra, a pincérsegéd műhelyiskolai képzés tanulója több 100 pályázó közül. A pályázat célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül hívják fel a figyelmet a tűzmegelőzés és a biztonság fontosságára. Tavaly több mint 400 alkotás érkezett a vármegyei fordulóra, így a dobogós helyezés különösen értékes elismerés. Közel 500 tárgyalás egy nap alatt. A Nyíregyházi Városi Stadionban folytatódott az Országos Kamarai Beszállítói Program. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett fórumon a régió kis- és középvállalkozásai közvetlenül egyeztethettek a legjelentősebb nagyvállalatokkal. A Nyíregyházi állomáson közel 200 hazai KKV kapott közvetlen bemutatkozási lehetőséget. A programsorozat nem áll meg, a következő állomás Sárvár, közölte a kamara. A térségünkben a reggeli és a délutáni órákban többfelé várható eső, zápor, zivatar. A nap nagy részében azonban felszakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüthet a nap. A szél sokfelé élénk erős lesz. 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Csapjunk egy kört Nyíregyházán, avagy jönnek a csütörtök reggeli közlekedési hírek, jól haladnak a tavaszi út és járdafelújítási munkák Nyíregyházán, azonban a Sugár utca kivétel, az elkezdődött munkáratok kivitelezése jelenleg még javában tart, szóval erre óvatosan, és városszerte végzik a csapadék csatornák tisztítását, átmosását, valamint különböző helyeken faápolási, gajazási munkáratok vannak. Nyilván, hogyha ilyen szituációval és helyekkel fog majd találkozni, akkor hosszabb menetidő lesz, na meg kell hozzá türelem. A Debreceni út bevezető oldalán pedig több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, nem árt ezeket majd kerülgetni, kicsit slalomozni, csak úgy, mint a Szent István utcán a kórház előtti buszmegállónál, ami mindkét helyen bójával jelölve van, legyenek figyelmesek. A Dohány utca 3 szám előtt pedig folytatódnak a parkolási felújítási munkák. Jó ideje, dolgoznak már ezen a szakaszon, felbontották az útburkolatot, és a gépjármű forgalmat érintik a javítási munkálatok. Ha pedig távolodunk Nyíregyházától, és például Tokajba tartunk, akkor jó tudni, hogy a 38-as főúton Rakamaz és Nyíregyháza között aszfaltot marnak, a 18-as és a 21-es kilométer szelvény között a forgalom félpályán halad, balesetmentes napkezdés mindenki.

0: sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat!
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

Indul a csütörtök a Best FM-mel. Jó reggelt, ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. De én nagyon bízom benne, hogy sikerül balesetmentesen lehozni a napot. Ha már közlekedés, akkor nem is olyan régen volt ugye a kétkerekűek razziája. Itt vannak az eredmények. A rendőrök 93 esetben intézkedtek a világítási szabályok megsértése miatt. Bukós isak nélkül 11 közlekedő vett részt a forgalomban az egy hét alatt. Ezzel persze súlyosan veszélyeztetve saját testi épségét, és a kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök azért még 834 esetben intézkedtek. Különböző jogsértések miatt, ezek között például itt van az elsőbség meg nem adása, a záróvonal átlépése, az irányjelzés elmulasztása, mobiltelefon használata rollerezés közben, a gyorshajtás vagy pedig a járdán történő kerékpározás. Hát akár két kerékkel, akár négy kerékkel, vagy csak két lábbal közlekedik, legyen sima a csütörtök reggel, bízom benne, hogy fennakadás nem lesz. Persze minden közlekedési információ ma is fontos, gondoljanak ránk, mi is gondolunk önökre, bestfm.hu üzenőfalára írhatnak közlekedési híreket. No meg, itt köszöntetik például a barnabásokat, ami pedig a várható időjárást illeti, ma nem fog felfőni az agyvizünk, délután csupán, hát mondhatni csupán így június 11-én 20 fokot fogunk majd mérni, és bizony záporok, zivatarok jöhetnek, úgy, ahogy egészen biztosan Andrea is jön a frissekkel, 7-kor itt a Best Reggelben.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Többféle növény pollenje van a levegőben. Pályaorientációs tábor segíti az autista fiatalokat, és bronzérmes lett a nyíregyházi ülőröplabda csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Többféle növény pollen szórása okozhat most tüneteket az arra érzékenyeknél. A tünetek súlyossága több mindentől is függhet. Tudta meg rádiónk Csajbók Valéria, nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvostól.
3: Az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből. Vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami allergiás asztmába torkolhat. Tünet függő kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől. Tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe és egész súlyos eset is előfordul.
2: Pályaorientációs tábor autistáknak. Június végén különleges hiánypótló programnak ad otthont Nyíregyháza. A Ridenc gimnáziumban autizmus spektrumzavarral élő és más sajátos nevelési igényű fiatalok vehetnek részt egy olyan pályaorientációs táborban, amely az önismeretre, az erősségek felismerésére és a jövő tudatos tervezésére helyezi a hangsúlyt. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők célja, hogy a résztvevők a hétvégére ne csupán új szakmákat és lehetőségeket ismerjenek meg, hanem erősebb önbizalommal, motiváltabban és konkrétabb tervekkel tekintsenek saját jövőjükre. A tábor egyúttal arra is példát mutat, hogy megfelelő támogatással és elfogadó környezettel a sajátos nevelési igényű fiatalok is sikeresen készülhetnek fel a munkavilágára és az önálló életre. Kiváló teljesítménnyel zárta a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapata. A Sportcentrum közleménye szerint Dunakeszi adott otthont az NB1-es vegyes ülőröplabda bajnokság utolsó, mindent eldöntő fordulójának. A nyíregyháziak a Panoráma csapata ellen aratott győzelemmel kezdték a napot, majd a Hamburgese Nagykanizsa együttesét is 3-0-ra múlták felül. Az utolsó mérkőzésen a Mozdulj női csapat ellen 3-1-es sikert könyvelhettek el, amellyel bebiztosították a bajnokság harmadik helyét. A térségünkben a reggeli és a délutáni órákban többfelé várható eső, zápor, zivatar. A nap nagy részében azonban felszakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüthet a nap. A szél sokfelé élénk erős lesz. 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

itt a csütörtök, amikor már közel a hétvége, de még tartogat meglepetéseket a hét, és hogy mik lesznek ezek a meglepetések? Íme horoszkóp, ebből megtudjuk, felkészülnek a kosok, ma egy váratlan lehetőség bukkanhat fel ott, ahol már lezártnak hittél valamit, ne siess tovább anélkül, hogy megnéznéd közelebbről. Bikák, a csütörtök most a kényelmes haladásról szól, nem kell versenyezned senkivel, a saját tempót tökéletesen elegendő. Jönnek az ikrek, valaki olyan témát hozhat fel, amire azt hitted, hogy már rég túl vagytok rajta, most viszont egészen más szemszögből látod majd. Rákok, könnyű lesz ma elengedni azt, amit nem tudtál eddig változtatni, ettől több energia marad arra, ami valóban számít. Oroszlánok, egy apró siker, vagy pedig pozitív fordulat emlékeztetni fog rá, hogy a kisebb eredmények is megérdemlik az ünneplést. Szüzek, ahelyett, hogy mindent megterveznél, ma érdemes egy kicsit improvizálni, egy spontán döntés meglepően jól fog sikerülni. Mérlegek, csütörtöki napja, a mai nap folyamán egy kellemes találkozás vagy beszélgetés kizökkenthet a megszokott ritmusból jó értelemben. Skorpiók, ma valami világosabbá válik előtted egy olyan helyzetben, ami eddig bizonytalannak tűnt, nem minden kérdés marad nyitva örökké. Na nyilasok! Hát az a helyzet, hogy egy újabb ötlet vagy pedig terv már a közelgő hétvége hangulatát hozza, könnyebben álmodsz nagyobbat, mint a hét elején. Bakok, ma nem a mennyiség, hanem a jó időzítés lesz a kulcs. Egy jól megválasztott lépés többet érhet, mint 10 gyors. Na meg a vízöntők, valami szokatlan vagy pedig váratlan felkelti a figyelmedet. Lehet, hogy ebből később egy egészen új érdeklődési kör bontakozik ki. A halak pedig arra számítsanak itt csütörtökön, hogy ma jobban esik a jelen pillanatokra figyelni, mint a jövőt tervezgetni. Egy apró élmény több örömet adhat, mint egy nagy várakozás. Itt a Best reggel, itt a csütörtök, június 11-e, jó reggelt!

No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

Jó reggelt, és akkor Medárd napja után megérkezett pár nappal a várva várt eső, mondjuk olyan szerencsénk van, hogy nem 40 napig fog esni. A természet elbírná, de nekünk azért a nyarunkat egy picit tönkre csapná, minden esetre nagyon is kellett ez a csapadék, és mondjuk ennél több kellene. Úgy néz ki, hogy ez most délelőtt rendeződik. Viszont számítsanak arra, nyilvánvalóan csak mi az ember itt a reggeli sietségben elfeledkezik róla, hogy a fékutak bizony csak megnőnek, hát talán emiatt is történt a probléma ma reggel a Tiszavasvári úti felüljáró alsó tövében. Ott már volt egy koccanásos baleset, szóval nem sikerült a reggelt rögtön balesetmentesen lehozni, és a reggeli csúcs még itt van előttünk. Mindenféle közlekedési info fontos, ha valahol extra torlódás van, a szokottnál is hosszabb a sor, írjanak nekünk. Szóval letarolta a hidegfront az országot, masszív hidegfront vonul végig Magyarországon. A hidegfront elvonulását követően pedig délutántól a felhőzet fokozatosan majd felszakarozik és csökken, így az ország nagy részén több órás napsütésre kell majd számítani, változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. Megnéztem, hogy mi a helyzet velünk Nyíregyházával, pontosan ugyanez. Délutánra akármennyire is hihetetlen, mert most még nagyon sötét van, de ki fog sütni a nap. Az esővel, záporokkal és zivatarokkal járó csapadékrendszer legyengülve érte el a keleti ország részt, tehát az a morajlás, dörgés, amit hallunk itt ma reggel, az már csak ijeszgetés lényegében, a délelőtti órákban pedig ez a csapadékrendszer elhagyja az országot. A nappali csúcshőmérséklet pedig általában 20 fok környékén alakul, ez Nyíregyházára is igaz, és estére pedig várhatóan 11 fokig fog majd visszahűlni, lehet jó nagyokat szellőztetni. Amúgy pedig voltak ennél jóval forróbb napok is, szintén ezen a napon június 11-én például Felcsúton éltek át nagyon forró pillanatokat, 2003-ban 36,9 fok volt, ami ma Nyíregyházán 20 fok lesz.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ipari katasztrófa Nyírbátorban. Különleges mérés segíti a pályaválasztást, és nemzetközi júganapot ünnepelnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ipari katasztrófa Nyírbátorban, közölte a város a közösségi oldalán. Szerda hajnalban eddig ismeretlen okból kigyulladt és teljesen leégett a Transit Food Kft. Ipari csarnoka. A környék lakosságát egy 600 méter sugarú körben óvatosságból kitelepítették. Aki nem tudott rokonokhoz, ismerősökhöz menni, a polgármesteri hivatalban kaptak menedéket. A levegő minőségének a mérését azonnal megkezdték, veszélyes gázok nem kerültek a levegőbe. A leégett csarnok mintegy 500 ember munkahelye volt eddig. A tulajdonos megkezdte a munkaerő átszervezését a cég más telephelyeire, hogy a folyamatos foglalkoztatást is biztosítani tudják. Ugyanakkor azt is elmondták, hogy elkötelezettek abban is, hogy ezt a most leégett telephelyet minél gyorsabban újjáépítsék. A kár a becslések szerint 10 milliárdos nagyságrendű. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint személyi sérülés nem történt. Speciális mérés segíti a Nyíregyházi Szakképzési Centrum mentorált tanulóit a pályaválasztásban. A Szakképzési Centrum a közösségi oldalán azt írja, a svájci projekt keretében megvalósult mérés célja, hogy segítse a fiatalokat önmaguk jobb megismerésében, és visszajelzést adjon arról, hogy a választott szakmájuk mennyire illeszkedik hozzájuk. 3 napon keresztül 4 helyszínen 145 tanuló bevonásával végezték el a vizsgálatot. A Nemzetközi Jóga Napjához csatlakozik Nyíregyháza. A Continental Arénában június 19-én bárki kipróbálhatja a jógát. Az esemény oktatói Aravinda Kollipara, a joga hita alapítója, valamint Bere Anita, Girdevi a Magyar Jóga Oktatók Szövetségének alelnöke lesznek. A rendezvény végén közös záróprogram várja a résztvevőket. A program célja, hogy minél többen megtapasztalják a jóga közösség teremtő erejét, valamint a mozgás és a tudatos jelenlét pozitív hatásait. A részvétel ingyenes, írja a város honlapja. A Nemzetközi Jóga Napot az ENSZ 2014-ben hozta létre Narendra Modi indiai miniszterelnök kezdeményezésére. Azóta minden évben világszerte emberek milliói csatlakoznak a kezdeményezéshez. A térségünkben a reggeli és a délutáni órákban többfelé várható eső, zápor, zivatar. A nap nagy részében azonban felszakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüthet a nap. A szél sokfelé élénk erős lesz. 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

George Michael és a Too Funky, ezzel ízítottuk a csütörtök reggelt, és eljött bizony a nagy nap, kezdetét veszi minden idők legnagyobb foci világbajnoksága. Június 11-én, vagyis a mai napon magyar idő szerint 21 órakor a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel kezdetét veszi a 2026-os futball világbajnokság, amely a sportág és úgy kompletten a sportvilág történetének legnagyobb rendezvénye lesz. Az már biztos, hogy a 23. futball világbajnokság csúcsok sorát fogja felállítani, és ehhez mi csak arra sincsen szükség, hogy egyáltalán útjára induljon a labda, mert hogy rekord hátán. Ez lesz ugyanis az első VB, amelyet három ország területén rendeznek meg, ráadásul konkrétan az egész észak-amerikai kontinens érinti a monumentális viadal. Az első VB, amelyen már 48 csapat vehet részt, ennek megfelelően ezen a tornán játsszák majd összességében is a legtöbb meccset, pontosan 104-et, és természetesen időben is ez tart majd a leghosszabb ideig, összesen 39 napig. A végső győztes is minden eddig kinél több, 8 összecsapás után ülhet fel a futballvilág trónjára, és hát gondolom sokan szurkolnak a kedvenc országuknak, csapatuknak. Elindul a derbi ma este 21 órától, Mexikó, Dél-Afrika.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat! A mai nap sem maradhat közlekedési hírek nélkül, ezért érkeznek is a főnapszitok. Igen nagy a forgalom városunkban, torlódásra készüljenek a járművezetők a belvárosban, a főutak mentén és a piacok környékén. Jól haladnak a tavaszi út és járda felújítási munkák Nyíregyházán, azonban a Sugár utcában az elkezdődött munkálatok kivitelezése még javában tart. Városszerte végzik a csapadék csatornák tisztítását, átmosását, valamint különböző városrészek utcáin faápolási, gajazási munkák zajlanak. Körültekintően, óvatosan a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

Azonra mindig számíthatunk, hogyha ütemesen szeretnénk kocogtatni a kormánynak a tetejét, az most is sikerült. Szerintem ez volt a Get Get Down, az Energia Best reggelben. Nem sokára hírek, hírek előtt pedig strandhíradó, itt a nyár. Természetesen vannak hírek különböző fürdőzési lehetőségekről, arról be fogunk számolni. És újra megnyílik Budapest egyik legkülönlegesebb strandja, és belépőt sem kell fizetni. Már javában zajlanak az előkészületek, hogy ismét megnyisson a Dunai Szabad Strand a fővárosban. Idén az árasztó parti Szabad Strand várhatóan július 1-én nyílik meg. A hosszabb távú tervek között szerepel egy budapesti folyami úszoda megvalósítása is, amelynek már készül a megvalósíthatósági tanulmánya, és hogyha az elképzelések valóra válnak, a Duna a következő években egyre nagyobb szerepet kaphat a főváros turisztikai életében, és ki tudja, lehet, hogy mi Nyíregyházért is pont arra fogunk majd csavarogni Budapest környékén, akkor csobbanhatunk majd július 1-től egy jó nagyot az árasztóparti Szabad Strandon. Szóval hírek mindjárt Andreától pontban, 8 órakor a Vesz reggelben. Csütörtök van, jó reggelt, június 11-e!

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
2: Kineszil számítástechnika.
1: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
3: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: A kétkerekű járműveket ellenőrizték. Újabb szép eredménnyel gazdagodott a bench és kapcsolatból üzlet, közel 500 tárgyalás egy nap alatt. Kovács Rádai Andrea vagyok. A kétkerekű járműveket ellenőrizték a szabolcsi rendőrök. A vármegyei rendőrség közölte, a roadkill akció keretében június 1-e és 7-e között Szabolcs vármegye közútjain ezúttal a kétkerekű járműveket ellenőrizték. Elsősorban a jól láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát. Az ellenőrzés során a leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak. A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 834 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Nem csak a közlekedés biztonságot szolgálta az akció, ugyanis az egyhetes ellenőrzés sorozat bűnügyi szempontból is eredményesnek bizonyult. A rendőrök kábítószerrel összefüggő bűncselekmény gyanúja miatt 2 esetben intézkedtek, és 24 körözött szemét azonosítottak, fogtak el és állítottak elő. Újabb szép eredménnyel gazdagodott a nyíregyházi SC Bencs László szakképzőiskola. A katasztrófa védelem által meghirdetett a Tűz nem játék alkotói pályázaton a vármegyei fordulóban 3. helyezést ért el Gardja Kasszandra, a pincérsegéd műhelyiskolai képzés tanulója több száz pályázó közül. A pályázat célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül hívják fel a figyelmet a tűzmegelőzés és a biztonság fontosságára. Tavaly több mint 400 alkotás érkezett a vármegyei fordulóra, így a dobogós helyezés különösen értékes elismerés. Közel 500 tárgyalás egy nap alatt. A Nyíregyházi Városi Stadionban folytatódott az Országos Kamarai Beszállítói Program. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett fórumon a régió kis- és középvállalkozásai közvetlenül egyeztethettek a legjelentősebb nagyvállalatokkal. A Nyíregyházi állomáson közel 200 hazai KKV kapott közvetlen bemutatkozási lehetőséget. A programsorozat nem áll meg, a következő állomás Sárvár, közölte a kamara. A térségünkben a reggeli és a délutáni órákban többfelé várható eső, zápor, zivatar. A nap nagy részében azonban felszakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüthet a nap. A szél sokfelé élénk erős lesz. 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt ezen az első szürke, sötét csütörtök reggelen, akkor ruccoljunk át a horvát tengerpartra. Be tudunk most nekik segíteni, ugyanis horvát tengerkutatók azt kérik a nyaralóktól, hogy fényképekkel segítsék a tudományos adatgyűjtést. Fényképes megfigyelésekkel bárki segítheti az Adriai tenger élővilágának és környezetének kutatását, nem csak a helyieket, hanem a turistákat is erre kérik most. A tengerkutató központ ugyanis a következő szlogennel indított egy kampányt, nem még egy képet a tengerről, hanem egy képet a tengerért. Ez pedig arra ösztönzi az embereket, hogy az adriai tartózkodásuk alatt ne csak emlékfotókat készítsenek, hanem olyan tengeri fajokat, jelenségeket és környezeti változásokat is rögzítsenek, amelyek hasznosak lehetnek a kutatás szempontjából. A résztvevők algákat, medúzákat, kagylókat, halakat, tengeri növényeket, inváziós fajokat, sőt hulladékot vagy más szokatlan jelenségeket is lefényképezhetnek, és a megfigyeléseiket pedig telefonos alkalmazáson keresztül várják. Nem a legszebb tengerparti fotók kerestetik, hanem olyan megfigyelések, amelyek segíthetik a tudományt. Ha idén-nyáron a horvát tengerpart a cél, segítsenek be a horvát tengerkutatóknak. És besegít nálunk itt a Besten a reggelben, Rúzsa Magdi. Bo-

0: name was, it was you.
1: Nyári hírek 2026 nyarán, még akkor is, hogyha esik az eső itt a Best reggelben. Mi van akkor, hogyha nem nyaralást tervezünk, hanem nyaralót? Nézzünk szét ebben a kérdésben is. Hát nem mutat biztató képet a beinduló szezon előtt a hazai nyaraló ingatlanok piaca, mivel a legfeljebb 3%-os kamatú államilag támogatott hitel feltétele, hogy az érintett ingatlan lakó ingatlanként legyen bejegyezve, a hagyományos nyaralókra, üdülőkre és hétvégi házakra ez nem használható fel, és ez a piaci átrendeződés leginkább a Balatonnál érezteti a hatását, ahol jelentősen visszaesett a kereslet, de az árak pedig továbbra is magasan maradtak. A drágulás és a szigorú hitelfeltételek miatt az élelmesebb vásárlók egyre inkább kisebb komforttal bíró, de megfizethető alternatívákban gondolkodnak. Nézzünk például szét, és ne csak a Balatonba gondolkodjunk, például Tiszaug, nem tudom, hallott-e már a településről. Itt 8,5 millió forintért kínálnak egy felújított 36 négyzetméteres 1+1 félszobás hétvégi házat, amely a Holtisza partjától mindössze 45 méterre fekszik, tessék, ez már ugye egy autó árából kijön, sőt, van még olcsóbb megoldás is. Ugyanezen a település szintén Tiszaugon, még olcsóbban 7 millió forintért egy steak használattal rendelkező, napelemmel üzemeltető, jól felszerelt 6 méteres lakókocsit is be lehet szerezni a Tisza partjától, alig 50 méterre. Érdemes tehát keresgélni, 10 millió forint alatt is lehet kincsekre bukkanni, amennyiben nyaralóban gondolkodnak, és nyilván nem csak a Balaton partja jöhet például szóba. A mozgás hogyan segíthet a daganat terápiában? Ez pedig a téma komoly folytatása, ami tegnap elindult. Dr. Móri Gyula beszélget Szakács Tibivel a mai Best reggelben 9:30-kor.
2: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik!
3: A jó zenéket
2: szeretik! Imádják a legjobbakat!
3: Imádják a legjobbakat!
2: Igen, mindenből a legjobbat.
3: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Tegnap belementünk a mozgásokkal kapcsolatos diskurzusba, szerintem ez a jó szó erre a dologra, és a beszélgetés elég érdekes irányt vett, amennyiben érdekesnek találják ezt a dolgot, vagy felkelti az érdeklődésüket a csak10perc.hu keresztül. Visszahallgathatják a tegnapi adást is. Dr. Móri Gyulával beszélgetek, Szakács Tibor vagyok, szia doktor úr!
3: Szervusztok!
2: Mozogjunk akkor!
3: Mindenképpen.
2: Csak ne vezessünk félre senkit abba a tekintetbe, és ezt még egyszer elismétlem. Ugye azt mondtad a tegnapi műsorban, hogy konkrétan a mozgás stresszbe hozza a szervezetet, és ilyen típusú stressz környezetben pusztulnak a daganat sejtek. Jól értettem?
3: Így van. Tehát a mozgás stressz, ezek a sejtek nem bírják a stresszt, mert már így is ki vannak feszítve, és bizony elpusztulnak. Pontosan így van.
2: Uh-huh. Jó.
3: Jó, oké. Na akkor most döntsük már el, hogy a mozgás akkor pozitív vagy negatív, mert most mondtuk, hogy a mozgás stressz.
2: Hát azt mondtad,
3: akkor
2: hogy
3: most
2: pozitív.
3: A mozgás jó nekünk, vagy nem jó nekünk?
2: Én hiszek neked, hogy jó.
3: Na, várjál. Akkor, hogy
2: persze azt akarod, hogy azt mondjam, pontosan. Hogy nem jó. Persze. Igen,
3: mert stressz. A mozgás, addig azt hittük, hogy jó nekünk. És ez igen, jó nekünk, csak nem egyből. Tehát a mozgás először rossz, és attól lesz jó. Na most, hogy már teljesen összekavartam.
2: Kezdesz bonyolult lenni.
3: Megmagyarázom. Igen, a mozgás stressz, az gyulladás keltő. Tehát vannak ilyen gyulladási faktorok, mint az interleukin 6-os ilyen faktor, és akkor ezeknek a szintje is megnő. Tehát a gyulladás serkentő, fokozó faktorok mennyisége mozgásra nő. Csak hogy, és most jön a lényeg, erre a szervezet gyulladás ellenes anyagokat kezd termelni. Tehát az egészséges sejtek alkalmazkodnak, és az összetett, vagy összegzett, vagy hogy fogalmazzak, eredmény, mivel a rongálási hatás jóval-jóval kisebb, mint a javítási hatás, így alapvetően, összességében egy jelentős javulás a mozgásnak az összesített hatása. Uh-huh. De csak az egészséges sejtekben, mert a daganatban a mozgás az egyenlő pusztulással. Tehát nagyon fontos fegyver a daganatok elleni harcban a mozgás. Ha mozogsz, akkor az immunrendszered daganat felismerő sejtekből többet termel, daganat pusztító sejtekből többet termel, tehát egyszerűen az immunrendszer daganat ellenes hatása megnövekszik. És van még a daganatnak egy nagyon fontos másik tulajdonsága is, azon kívül, hogy folyamatosan nő. És ugye ez a másik tulajdonság, sajnos mindenki ismeri, az, hogy elsodródik, leszakad és lesátorozik, hogy így fogalmazza. Tehát mondjuk ki áttéteket ad. Ugye? Tehát ez a másik nagyon fontos hatása, vagy működése a daganatnak, és akkor ez pedig egy másik nagyon fontos hatása a mozgásnak. Tehát a mozgás szerinted tudhatni a valamilyen úton, módon ez ellen a történés ellen. Uh-huh.
2: Mondjuk az, hogy esetleg úgy működik, mint egy ragasztó, hogy nem engedi mondjuk tovább terjedni?
3: Nem, de nagyon jó, mert ez logikusan pontosan így van. Vagy ragasztóként kell, hogy működjön, vagy ha azt ott nem tudja megakadályozni, akkor ha valami leszakad, hát azzal kellene kezdeni valamit. És képzeld el, hogy lehet kezdeni, mert a daganat sejteken vannak mozgás érzékelők. A normál sejteken is vannak egyébként. Na, és akkor, amikor mozogsz és edzésed van, akkor felgyorsul a véráramlásod.
2: Az tehát igen,
3: a véráram,
2: persze.
3: Igen, oké, csak hogy akkor gondolj bele, hogy a véráramba jut be a tumorsejt, és azon keresztül keresi az utat a szervezetbe. Csak hogyha te ezt a véráramlást meggyorsítod, akkor elképesztő mechanikus inger, mechanikus stressz éri a vérben sodródó daganatsejtet, és az nem bírja a gyűrődést. Tehát olyan mechanikai inger...
2: Hát ő menet közben fog meghalni?
3: Pontosan így van. Tehát nem tud tábort verni, mert az útja során életét veszti. Uh-huh. Eltapossa a tömeg, hogy így fogalmazza.
2: Olyan, mint az asszony, aki nem mer felülni a repcsire.
3: Azt nem tudom milyen, de olyan, mondok egy példát, amit tényleg zemléletes, hogy normálisan amikor az emberek mennek valahová tömegrendezvényeken, nincsen semmi probléma, lassabban mennek át kapukon, egyebeken, de úgy szépen lassan eljutnak valahova, és senkinek nincs semmi baja. Na, és ebben a tömegben lehet daganatsejt. Igen ám, csak hogy mi van akkor, hogyha valami pánik tör ki egy rendezvényen?
2: Hát akkor rohan mindenki, és eltapossát azt, aki nem tud megfelelően gyorsan menni. Mondhatjuk azt, hogy a daganatos sejtnek sokkal rövidebb, kisebb a lába, mint a normál sejteknek? És
3: sokkal sérülékenyebb, így van, pontosan, nagyon-nagyon jól látod. Tehát az edzés az egy ilyen pánikot csinál a szervezetben, és akkor a normál sejtek ezeket a véráramlási gondokat simán megoldják. Őket nem tudja az emelkedett véráramlás sem bántani. De a véráramban sodródó daganatsejteket nézed, akkor bizony kőkeményen megsérülnek. És ugye, ha ezek megsérülnek, és ezek lennének azok, amelyeket kiküld a daganat, hogy gyarmatosítsanak le egy másik szervet, hogy egy vastagbél tumorból költözzön át a májba, és ott is nőjön ugyanennek a tumornak egy kis gyarmata, hogy így fogalmazzak, hát innentől kezdve ez megakadályozható.
2: Kezd most már összeállni a kép, hogy miért mondtad azt, hogy mondjuk a pulzus szám az legyen mondjuk 135 vagy 140 körüli például, ugye? Igen, mert az eleve már hogy az sodrást fog okozni. Ugye, hogy mondtad azt, hogy oké, rendben a gyors séta, de az még mindig kevés, mert lenni kell olyannak, ami igazából jól terheli majd a szívet, azaz egy picit jobban meghajtja. Ugye? Ezáltal is ugye gerjesztve ezeket a dolgokat, és ugye kellenek a kiugrások, ugye az intervallum mozgások, ennek hatására viszont ugye ilyen stressz állapotot fogunk okozni a szervezetnek. Akkor ezek így összeálltak.
3: Pontosan így van. Tehát ha nem akarsz daganatot, mozogj, ha pedig bár sajnos van egy ilyen diagnózisod, és nem akarsz áttétet, akkor mozog. És ha pusztítani akarod a daganatot, mozog. Na most nézzünk akkor számokat, mert ugye tegnap ezt felvetetted. Vastagbél, végbél tumorokból van a legtöbb ilyen tanulmányunk, és emlőtumorból. Nos, akkor ha ezt a két tumort nézzük, akkor a daganat gyógyulás utáni visszatérése, akkor ha beépíted a mozgást az életedben, akkor 40%-kal kevesebb, mint mozgás nélkül. Az nagyon nagy szám, Tibi. De mondok egy még megdöbbentőbb számot, jó? Tehát, ha mozogsz, akkor 63%-kal csökken a tumortól való elhalálozás valószínűsége.
2: Na, az már egy komoly szám.
3: Az nagyon komoly szám. Tehát mondom még egyszer, 63%-kal csökken az elhalálozás. Milyen? Mert nem nő annyira, mert pusztítja az immunrendszert, mert nem tud úgy átétet adni, mert nem tud elsodródni, stb. Tehát tulajdonképpen 63%-os csökkenés, az több, mint minden második tumoros betegnél a kimenetel, az megváltoztatható. Ez nagyon-nagyon nem mindegy. Ezt tudja a mozgás. És ez egy nem mérgező kemó, ebből igazad volt ez önmagában a mozgás. Nagyon komoly gyógyító hatása is van, és igen, szervezni kell, meg az életbe kell illeszteni, meg orvossal kell összerakni az adott szervezet, mit bír, de akkor is megéri, csinálni kell.
2: Hát, bocsánat, ha megéri, akkor csinálni kell.
3: Hát ezt mondom, a megelőzésben is szerepe van, és tökéletesen működik. Tehát innentől kezdve a megelőzésben az immunrendszernek a működését javítja, az anyagcserét javítja, hogy a vércukrot csökkenti, a testsúlyt csökkenti, mert tudjuk, hogy legalább 13 tumor típushoz közvetlen összeköttetése van, a hormonok szintén is, az inzulin egyebek javítja. Még egy nagyon fontos kérdés még föl kell tenni, hogy jó, de akkor az egészséges sejtnek a mozgás nem árt, mert akkor van itt egy kis zavar, ugye, ha mozgás, akkor stressz, ha stressz, akkor...
2: Hát nem, mert az gyorsan megy. Tumor. Ő felveszi a lendületet, tehát akkor...
3: Ezt úgy, igen, ilyen szempontból ott nem árt, de azzal, hogy gyulladás kelti, nem árt-e. És itt kell megjegyezni, tudom, hogy beszéltünk róla, ezt a hormetikus stressz fogalmát. Mi a hormetikus stressz? Bizonyos negatív hatások kis dózisban és rövid ideig olyan folyamatokat indítanak el, amik hasznosabbak, és a végén pozitív eredményeket hoznak. Tehát ez a, ami nem öl meg, az megerősít. Jó? Igen. Tehát ez a történetnek a lényege. Uh-huh. Tehát ez egy
2: előnyös stressz. Tulajdonképpen csak ilyen kicsit gyullasztod, aztán utána pedig ő majd...
3: Így van,
2: ezért pontosan. Mondod azt, hogy oké, rendben, ő azért

0: amikor én össze sportolok reggel 12 óra regenerálódást, de az a védőhatás, amit ezzel elérek, az 48-72 óra múlva is működik. Tehát 60 órát nyertem. Ugye?
1: Na, tehát ez... jó, oké, jó helyen vagyunk.
0: Na, ez nagyon lényeges, tehát igazából a végső eredmény az pozitív. Na, a tumorsejteknek meg, amit mondtam, nincs ilyen hormetikus válaszrendszere, és innentől kezdve erre nem képes, tehát az egészséges sejt pozitívan jön ki, a daganatsejt meg nem, mert ő belehal ebbe a mozgásba. Ez a differenciált stressztűrés, és ennek még lesz egy nagyon fontos vonatkozása, amit holnap szeretnék még megemlíteni, röviden, de utána nekem nagyon sok betegem hívott, hogy meg akarja hallgatni, milyen a nem szódavíz mozgás, amit a műsorvezető elvtárs bajtás művel, tehát erről kénytelen leszel nyilatkozni, mert mindenféleképpen várják. Oké, na akkor holnap folytat.
1: Oké, köszönjük szépen, doktor úr, holnap hívlak. Szia-szia!
0: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go! Freedom, man!

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

ismét hírek, hiszen ilyen gyorsan elröppen egy óra, hogyha jó a társaság, ugye? Ez a mai eső, ez talán tegnap is jól jött volna, különösen Nyírbátor térségében, ahol is jelentős erőkkel vonultak a nyíregyházi hivatásos tűzoltók. Tegnap az a hatalmas tűzhöz, amely egy csarnoképületben keletkezett Nyírbátorban. A lángok megfékezésén 7 város egységei dolgoztak összehangoltan, a beavatkozás pedig órákon át tartott. A nyírbátori Mátészalkai Baktalórendházi, nyíradonyi, fehérgyarmati és kisvártai tűzoltók mellett a nyíregyházi hivatásos tűzoltók is aktívan részt vettek a lángok megfékezésében, és a biztonság érdekében az égő épület közeléből 71 embert telepítettek ki, az érintetteket a polgármesteri hivatal épületében helyezték el, amíg a veszélyhelyzet fennállt, és a tűz keletkezésének okát a szakemberek továbbra is vizsgálják. Tehát úgy néz ki, hogy ez az eső, ami esik, és ami nagyon is kell a természetnek, ez délután már abba hagyja a tevékenységét, sőt, akár még a nap is kisüthet, viszont mérséklődik a levegő hőmérséklete. Ma délután Nyíregyházán 20 fok várható.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat! A mai nap sem maradhat közlekedési hírek nélkül, ezért érkeznek is a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, torlódásra készüljenek a járművezetők a belvárosban, a főutak mentén és a piacok környékén. Jól haladnak a tavaszi út és járdafelújítási munkák Nyíregyházán, azonban a Sugár utcában az elkezdődött munkálatok kivitelezése még javában tart. Város szerte végzik a csapadék csatornák tisztítását, átmosását, valamint különböző városrészek utcáin faápolási, gajazási munkák zajlanak. Körültekintően, óvatosan a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Többféle növény pollenje van a levegőben. Pályaorientációs tábor segíti az autista fiatalokat, és bronzérmes lett a nyíregyházi ülőröplabda csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Többféle növény pollen szórása okozhat most tüneteket az arra érzékenyeknél. A tünetek súlyossága több mindentől is függhet. Tudta meg rádiónk Csajbók Valéria, nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvostól.
3: Az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből. Vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami allergiás asztmába torkolhat. Tünet függő kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől. Tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe és egész súlyos eset is előfordul.
2: Pályaorientációs tábor autistáknak. Június végén különleges hiánypótló programnak ad otthont Nyíregyháza. A Ridenc gimnáziumban autizmus spektrumzavarral élő és más sajátos nevelési igényű fiatalok vehetnek részt egy olyan pályaorientációs táborban, amely az önismeretre, az erősségek felismerésére és a jövő tudatos tervezésére helyezi a hangsúlyt. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők célja, hogy a résztvevők a hétvégére ne csupán új szakmákat és lehetőségeket ismerjenek meg, hanem erősebb önbizalommal, motiváltabban és konkrétabb tervekkel tekintsenek saját jövőjükre. A tábor egyúttal arra is példát mutat, hogy megfelelő támogatással és elfogadó környezettel a sajátos nevelési igényű fiatalok is sikeresen készülhetnek fel a munkavilágára és az önálló életre. Kiváló teljesítménnyel zárta a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapata. A Sportcentrum közleménye szerint Dunakeszi adott otthont az NB1-es vegyes ülőröplabda bajnokság utolsó, mindent eldöntő fordulójának. A nyíregyháziak a Panoráma csapata ellen aratott győzelemmel kezdték a napot, majd a Hamburgesen Nagykanizsa együttesét is 3-0-ra múlták felül. Az utolsó mérkőzésen a Mozdulj női csapat ellen 3-1-es sikert könyvelhettek el, amellyel bebiztosították a bajnokság harmadik helyét. A térségünkben a reggeli és a délutáni órákban többfelé várható eső, zápor, zivatar. A nap nagy részében azonban felszakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüthet a nap. A szél sokfelé élénk erős lesz. 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

Bár a reggeli csúcsi csütörtök reggel már lecsengetettől függetlenül az eső miatt, azért a fékutak rendesen is jelentősen megnövekedtek. Legyünk nagyon figyelmesek, ma reggel ugye a Tiszavasvári úti felüljárónál már volt koccanásos baleset, de hogy néz ki Nyíregyháza? Top 3 legveszélyesebb területe legalábbis baleset szempontjából. Az első helyre a 4-es, 41-es főút nyíregyházi kivezető szakaszai kerültek, a Debreceni út és az Orosi út. Óriási itt az átmenő forgalom, többek között a bevásárlóközpontok miatt is, a belső sávokban haladó gyakran későn észlelik a kanyarodási szándékot, emiatt a ráfutásos és az elsőbség meg nem adása miatti oldalirányú ütközések a leggyakoribbak. A második helyen vannak a Nagykörút belső csomópontjai, Nyíregyházán Hunyadi utca, László utca, Vasvári Pál utca kereszteződések. A László utcán például volt olyan, hogy egy időben szinte pár méterre két ráfutásos baleset is történt, és a csúcsforgalomban pedig a türelmetlenség, a követési távolság be nem tartása és a sávváltások vezetnek ezeken az utcákon a legtöbbet balesethez. Ilyen pontokon, mint az Erdősor és a Vasvári Pál utca sóstói stadion, valamint a Sóstói út és a Krúdi Gyula utca kereszteződését, a sietség és a stop táblák figyelmen kívül hagyása veszélyezteti. A harmadik helyre pedig a belvárosi tereket és a sétáló övezetek széleit lehet sorolni, ilyen például a Luther tér, vagy pedig a Bocskai utca. Itt elsősorban az elektromos rollerek, kerékpárok és a gyalogosok, autósok konfliktusa dominál. Figyeljünk egymásra mindenkit, várnak a munkahelyére, ugye, főnökök, na meg majd a család haza délután.

0: Itt a csütörtök reggel, és itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, maradunk még picit a közlekedés házatáján. Megérkeztek a bizonyítványok a kétkerekűekkel kapcsolatosan, ugyanis a Roadpol akció keretein belül június 1 és 7-e között ellenőrizték a kétkerekű járműveket. No, az eredmények a következők, a rendőrök 93 esetben intézkedtek. Világítási szabályok megsértése miatt a bukósisak nélküli közlekedésben 11 vétkes volt, ezzel ugye súlyosan veszélyeztették saját testépségüket, és a hatósági jelzésekkel kapcsolatos jogsértések miatt egy esetben indult eljárás, viszont a kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök azért még 834 esetben intézkedtek egyéb közötti jogsértések miatt, például ilyen az elsőbség meg nem adása, a záróvonal átlépés, az irányjelzés elmulasztása, mobiltelefon használata rollerezés közben, a gyorshajtás vagy pedig a járdán történő kerékpározás. Ez az egy hét eredménye a június 1 és 7-e közötti Roadpol akció tekintetében. Jó utat már, a minden közlekedési információ önöktől is fontos, íratnak például üzenőfalunkra bestfmnyiregyháza.hu, itt könnyen megtalálják.
1: A nyíregyháziak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik, a jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat, imádják a legjobbakat. Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat, a legjobbat. I don't wanna ride.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Érkeznek a kihagyhatatlan programtípek is a mai Best reggelben. Csak görögösen ez a jelszó, ha járt meg Görögországban, tudja, hogy miről van szó. Felidézheti ezt a hangulatot majd június 14-én, most hétvégén, és jövő héten június 21-én. Ez két vasárnapi nap, 17 órától, ugyanis görög táncház lesz ismételten Nyíregyházán. Dupla élmény még a nyári szünet előtt, a helyszín pedig a Vasutas Művelődési Ház, Toldi utca 23, 17 órai kezdett el. Irány Sóstó, jövő héttől ugyanis sóstói fittesték indulnak egész nyáron át, minden egyes hétfőn este 6 órától. Gerinc torna a természet lágyölén. Ezeket a foglalkozásokat képzett gyógytornászok végzik. Erősítésre, feltöltődésre, kikapcsolódásra tökéletes kezdés jövő hét hétfőn este 6 órától. A gyerekek is kaptak meghívót, méghozzá gyermeknapra. Jövő hét csütörtökön reggel 9 és 16 óra között Igrice utca 6, Sóstóhegy, lesz majd zumba, freestyle foci és a Pacuka zenekar. Mellette pedig üzemel az óriás csúszda, az ugrálóvár és minden más egyéb szórakoztató eszköz.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Használják a tompított fényszórókat a város belterületén is. Nem megszokásból közlekedjenek a Stadion utca, Stadion köz környékén sem, ahol teljes útlezárással folynak a munkálatok, a Vasvári Pál utcán pedig jelzőlámpa irányítja a forgalmat váltakozó irányban. A munkaterületeknél forgalom és sebességkorlátozás van érvényben, fokozott figyelemmel vezessenek. További szép napot és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

Hűvösebb idő várható mai csütörtökön Nyíregyházán, nem baj, az eső nagyon kellett, viszont jó hír, hogy délutánra kisüt a nap, a füllett levegő ezzel együtt viszont garantált. Jókat lehet szellőztetni, most még délelőtt tegye meg, hagy hallják az utcán is, hogy szól a Best FM. Holnap reggel indítjuk a hétvégét, én Simon Norbert vagyok, további szép napot!

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron?
2: Most figyelj!
1: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Ipari katasztrófa Nyírbátorban. Különleges mérés segíti a pályaválasztást, és nemzetközi júganapot ünnepelnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ipari katasztrófa Nyírbátorban, közölte a város a közösségi oldalán. Szerda hajnalban eddig ismeretlen okból kigyulladt és teljesen leégett a Transit Food Kft. Ipari csarnoka. A környék lakosságát egy 600 méter sugarú körben óvatosságból kitelepítették. Aki nem tudott rokonokhoz, ismerősökhöz menni, a polgármesteri hivatalban kaptak menedéket. A levegő minőségének a mérését azonnal megkezdték, veszélyes gázok nem kerültek a levegőbe. A leégett csarnok mintegy 500 ember munkahelye volt eddig. A tulajdonos megkezdte a munkaerő átszervezését a cég más telephelyeire, hogy a folyamatos foglalkoztatást is biztosítani tudják. Ugyanakkor azt is elmondták, hogy elkötelezettek abban is, hogy ezt a most leégett telephelyet minél gyorsabban újjáépítsék. A kár a becslések szerint 10 milliárdos nagyságrendű. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint személyi sérülés nem történt. Speciális mérés segíti a Nyíregyházi Szakképzési Centrum mentorált tanulóit a pályaválasztásban. A Szakképzési Centrum a közösségi oldalán azt írja, a svájci projekt keretében megvalósult mérés célja, hogy segítse a fiatalokat önmaguk jobb megismerésében, és visszajelzést adjon arról, hogy a választott szakmájuk mennyire illeszkedik hozzájuk. 3 napon keresztül 4 helyszínen 145 tanuló bevonásával végezték el a vizsgálatot. A Nemzetközi Jóga Napjához csatlakozik Nyíregyháza. A Continental Arénában június 19-én bárki kipróbálhatja a jógát. Az esemény oktatói Aravinda Kollipara, a joga hita alapítója, valamint Bere Anita, Girdevi a Magyar Jóga Oktatók Szövetségének alelnöke lesznek. A rendezvény végén közös záróprogram várja a résztvevőket. A program célja, hogy minél többen megtapasztalják a jóga közösség teremtő erejét, valamint a mozgás és a tudatos jelenlét pozitív hatásait. A részvétel ingyenes, írja a város honlapja. A Nemzetközi Jóga Napot az ENSZ 2014-ben hozta létre Narendra Modi indiai miniszterelnök kezdeményezésére. Azóta minden évben világszerte emberek milliói csatlakoznak a kezdeményezéshez. A térségünkben a reggeli és a délutáni órákban többfelé várható eső, zápor, zivatar. A nap nagy részében azonban felszakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüthet a nap. A szél sokfelé élénk erős lesz. 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Nagyon kellemes, szép csütörtököt kívánok, ma indul a labdarúgó világbajnokság, hát azon gondolkoztam, hogy ami éjszaka lesz meccs, vagy zöld hajnalban, nem tudom, 3 órától, akkor azt majd megnézzük felvételről, de ugye a telefonunk egyfolytában pittyeg, hogy ha valami történik a nagyvilágban, legalábbis nekem igen, mert rádiós vagyok, és úgy érzem, hogy ez az alap, hogy képbe legyek, na mindegy, tehát hogy akkor majd mit tudom én, hajnal 3-kor, pittyeg a telefon, hogy megvan az eredmény, de mondjuk én meg akarom nézni a meccset reggel 8-tól vagy 10-től felvételről, de akkor már tudni fogom az eredményt. Mert olyan nincs, hogy az ember ne tudja az eredményt. És ha azt mondom, hogy engem nem befolyásol az eredmény, mert hogy tudom, de azért izgulni fogok a meccsnél, meg szurkolni, ez pont nem így fog történni. Tehát amikor bemondták annó, hogy Schumacher nyert, attól kezdve már nem néztem meg az adott Forma 1-et, mert hogy hiába volt izgalmas, tudtam, hogy ki fog nyerni. Szóval érdekes lesz ez a VB, fogok foglalkozni ezzel is majd.

Isten éltesse a Barnabásokat, hiszen ma ők ünnepelnek így június 11-én. A Barnabás egy férfi név, arámi héber eredetű, és egyébként a Bibliában is feltűnt az a jelentése, hogy a vigasztalás fia. Az utólag lehetséges eredetei között több változat is él, vagy a Jeruzsálem melletti Nob-hegységre utal, vagyis akkor azt jelenti, hogy Nobi fiú, vagy egy Nabu névű apátra utal, és akkor abban az esetben Nabu fia, így lehet lefordítani. Egyébként régi alakváltozata az volt, hogy Ballabás két ellel. Nagyon szép hangzású név mind a kettő, de főleg a Barnabás. Holnap a villők jönnek.

0: Eljött az ideje, hogy foglalkozzunk a négylábúakkal, Maglóczki Tibor kutya kiképzővel. Az elmúlt pár adásban arról beszélgettünk, hogy mit is próbálunk lemodellezni, amikor játszunk a kutyával, és hát Tibi nagyon-nagyon jó módszereket mondott arra, hogy hogyan lehet bepörgetni a kutyát, fejleszteni a kutyát a játékokkal, de hát ebben a történetben azért még van egy-két kérdés, amire szeretnék ma is választ kapni. De ha már a játékfajtáknál tartunk, akkor nagyon sok kutyát megfigyelünk, nagyon sokféleképpen lehet velük játszani. Tehát ha az én kutyámnál maradunk, neki az a játék, hogy ő minket rohangáltat a lakásba, megy előttünk és kicselez. A szájába plüss, bújik asztal alatt, cselez jobbra-balra, ugye rohangálunk. Más kutya labdázik. Láttam, akik a gazdival úgy játszanak, egy kis buldog, hogy a gazdi is letérdelt négy kézláb, és akkor így összefejelnek. Nagyon jók a húzós játékok, azt is szoktuk csinálni, hogy ez mitől függ, hogy például az én kutyám az életben nem fog visszahozni egy labdát, de szana szétkergetjük a lakásban. Tehát, hogy ez a ösztön, a fajta jellemző, hogy melyik kutya hogy játszik?
1: Megválaszoltad a kérdést, Hajni.
0: Tanulok tőle, Tibi.
1: Ha kergetjük a kutyát, akkor nem fogja visszahozni a tárgyat.
0: De próbáltam, hogy nem kergetem, és nem hozza vissza. Kajáért sem.
1: Oké, csak ezt meg kell tanítani neki, és már az első néhány alkalom nagyon fontos, az első egy-két alkalom, hogy hogyan játszom vele. Aha. Hogyha felhívom a figyelmét a kutyának, és érdeklődik a tárgy után, és ezt elgurítom, vagy elcsúsztatom, mondjuk a padlón, vagy kint a kertben, aha, a fűvön. Ugye általában a kulcsinger itt az, hogy a szemmagassága alatt egy kisebb tárgy gyorsan mozog, ami távolodik tőle.
0: Tehát akkor mondjuk erre a labda, ez tökéletes.
1: Ez a kulcsinger. A labda erre jó, de sok kisebb tárgy erre alkalmas, aha, hogyha jól kezeljük. És a kiskutya utána fogja vetni magát, hogyha van ehhez megfelelő ösztönadottsága. Utána megy, megfogja. És van egy pillanat, amikor visszanéz,
0: igen,
1: és ha én akkor elkezdek távolodni tőle, akkor nagy valószínűséggel követni fog. Vagy felkínálhatok neki egy ugyanolyan minőségű játékot ezért cserébe, hogyha én távolodok és intenzíven elkezdem mozgatni azt a tárgyat, ami nálam van, akkor lehet, hogy elindul felém, és ha közel van, akkor mondjuk én elejtem ezt a tárgyat, vagy földhöz vágom, ami nálam van,
0: igen,
1: és ezért valószínű, hogy el fogja cserélni. És akkor kialakul ez a játék, hogy felpörgetem a kutyát a játékra, eldobom, utána szalad, megfogja, de már tudja, hogy nálam lesz egy ugyanolyan minőségű, aha, amit meg tud szerezni, ha visszajön.
0: Értem.
1: És itt a jutalom.
0: Az a jutalom, így nem a jutifali, hanem a másik játék. Aha.
1: Kutyafüggő, igen, tehát vannak olyan kutyák, amik visszahozzák falatért, csak igen, hogyha nagyon elbillen az egyensúly a jutalom falat felé, akkor nem fogja visszahozni a kutya, mert mikor elszalad, tudja, hogy jaj, mindjárt jön a kaja, és akkor ott hagyja a tárgyat,
0: igen,
1: és visszajön enni. Azért mondom, hogy ez az aportjáték, ez egy ilyen egyensúlyi játék, ilyen libikóka
0: játék,
1: nagyon
0: jó, amit mondtál,
1: hogy
0: itt
1: nagyon, nagyon el kell találni, hogy mennyit adok, mennyit kérek, mikor adom a falatot.
0: Igen.
1: Tehát nem egyszerű, ez kell a gyakorlat.
0: Csinálja, nem? Tehát, hogy egyet kattint, és
1: nagyon jó,
0: visszahozzák.
1: Oké, nem a kattintásra hozza, hanem én adom a kattintást, igen, amikor a kutya azt csinálja, amit kértem tőle.
0: Na, hát erről fogunk, erről a módszerről majd beszélni, mert az egyébként ez tök jó.
1: Itt sokféle értés van, igen, igen, a klikkernél,
0: igen,
1: csak
0: mi
1: egy
0: azt
1: mondatban,
0: is tudtuk, igen,
1: egy mondatban, hogy azt mondják, hogy ja, hát olyan buta ez a kutya, vettem egy klikkert, hiába nyomkodom, nem ül le. Hát mondom, oké, erre nem fog leülni, csak ha megtanítottam neki, és ha leül, és nyomom a klikket,
0: igen,
1: és tudja, így van, hogy az a pillanat a jó, amit éppen csinált, hogy leül, és tudja, hogy a klik az meg jutalom falattal jár.
0: Igen, igen, tök jó.
1: De ez egy folyamat, ezt, igen, fel kell építeni.
0: Igen, erről fogunk majd még beszélni, még itt a zárszóként a játékok kapcsán, ezek a húzós játékok, tehát mit tudom én, egy egyszerű törölköző van a kutya, egyik, az vége az egyik a szájában van, másik a kezembe, és akkor húzzuk, és én még olyankor egyébként ciki nem ciki morogni is szoktam, tehát én azt veszem észre, hogy ez is egy ilyen, mint hogyha egy ilyen ősi ösztön jönnek ilyenkor a kutyából.
1: Abszolút így van, ez egy ősi ösztön, ez egy harci játék. Uh-huh. A kutya és a gazdi között. Itt megint arra kell figyelni, ugye az aportnál beszéltünk, hogy mennyire fontos az egyensúly. Itt is fontos az egyensúly. Egy különböző fajtáknak különböző egyedeiről beszélünk. Tehát vannak olyan egyedek, amik ezt nagyon erőteljesen játsszák, és akár agresszióba is át tudnak,
0: igen, hát
1: menni.
0: Az nem merném bevállalni, igen.
1: Hogy egy idő után az ember kezére fog, elég keményen, nem feltétlenül az a nyílt agresszió még, de azért úgy oda kap, és akkor nem számít neki, hogy most a tárgyat fogja vagy az ember kezét.
0: Aha, kicsit elborul már olyan.
1: Igen, a másik oldala pedig az, hogy egy képzési folyamatban ezt jól lehet használni, mert a kutyát magabiztosabbá tehetjük, hogyha én húzom a játékot, és ő is húzza, és amikor ő erőteljesen meghúzza, akkor hagyom, hogy kicsúszson a kezemből.
0: Aha.
1: Hát éreztetem vele a saját erejét, és utána ezzel meg tudom jutalmazni.
0: Aha.
1: Tehát itt megint lehetnek szélsőségek, mindig az arany középút a jó, de mindig a cél határozza meg, hogy hogyan játszunk. Tehát, hogyha egy olyan sportot űzünk a kutyával, ahol ezt a nagyon erős zsákmányszerző ösztönt, illetve ezt az erős harci játékot pozitívnak állítjuk be, az egy jó dolog, csak tudni kell kontrollálni a kutyát. Tudnom kell, hogy hol van a határ. Tudnom kell, hogy a kutya hol fogja átlépni, vagy hol akarja átlépni ezt a határt. Milyen jeleket mutat, hogy figyelj, most már átlépem a határt, és akkor én ott leállíthatom.
0: Le tudod állítani, akkor a rögtön csirájába kell elfojtani, nem?
1: Így van, de erre fel kell készülnünk. Ugye azt szoktam mondani, a legjobb, ha tudjuk, hogy mit szeretnénk, tudjuk, hogy a kutyától mit várunk el, hogy fog teljesíteni. Mi van, ha nem úgy teljesít? Akkor nekem gyors döntést kell hoznom, és be kell tudnom avatkozni. Hogy ehhez nincs meg a megfelelő felkészültség, vagy a rutin, akkor okozhat problémát. Ezért érdemes egyébként tájékozódni, informálódni, megfelelő szakemberekhez fordulni. Nyugodtan, hogyha valaki kiskutyát vesz, és van egy bizonyos célja vele, szakemberrel érdemes konzultálni, meg lehet beszélni vele, hogy figyelj, ilyen kutyát szeretnék, ezt meg ezt a sportot szeretném vele űzni, mit szólsz hozzá? Ez a kutya, hogyha alkalmas rá, akkor hogy kezdjük el?
0: Igen.
1: Hogyan építsük fel? Ez egy folyamat, és tudnunk kell azt, igen, hogy egy gyors kutya gyors döntéseket hoz, gyorsan reagál, ezért nekem is gyors döntéseket kell hoznom, gyorsan kell tudnom reagálni, mert ha én ott egy-két másodpercet kések, akkor a kutya azt elkönyveli, hogy oké, akkor ő nyert.
0: Azt az eget.
1: És utána korrigálni mindig nehezebb, mint megelőzni bármit.
0: Na hát megint sokat tanultunk, és ugye már többször itt szóba került a sport. Legközelebb a kutyás sportokkal folytatjuk. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

Isten éltesse a Barnabásokat, ma ők ünnepelnek, róluk már volt szó, most azonban megyünk tovább a kalendáriummal, én Szendi Hajni vagyok. 1288-ban ezen a napon Gergely csanádi püspök töltötte be a kancellári tisztséget, megválasztották ennek. Második világháborúban a Birkhákhámei csatára került 1942-ben, mészárlás volt Köln Wolhaven iskolájában 1964-ben, a lángszóróval és késekkel felszerelt magányos merénylő 8 gyermeket és 2 tanárnőt ölt meg. Bemutatták a Steven Spielberg rendezte E.T. a Földön kívüli című amerikai sci-fi filmet 1982-ben. 85-ben a szovjet Vega 1 űrszonda által szállított ballon szonda behatolt és méréseket végzett a Vénusz légkörében. 2008-ban pedig gyújtogatás következtében leégett Erdély legmagasabb templom tornya, a besztercei szászok által épített 15. századi evangélikus templom. És akkor nézzük, hogy kik születtek ezen a napon a teljesség igénye nélkül. Marics Ferenc, szlovén tanító, kántoregyházi éneki szerző 1791-ben. Bulganyén a szovjet kommunista politikus 1895-ben. Fabiola királyné, aki első Balduin belga király felesége volt 1928-ban. Megszületett Robin Warren Nobel-díjas ausztrál patológus,

37-ben, Henry Kirin magyar animációs operatőr szintén 37-ben, Tom Price brit autóversenyző 49-ben, Hugh Laurie, azaz Dr. House, az angol színész 59-es, Peter Dinklage amerikai színész 69-ben született ezen a napon, Karácsony Gergely magyar politikus, egyetemi oktató, Budapest főpolgármestere 75-ös, Szuper Levente magyar jégkorongozó 80-ban született ezen a napon, még Eugene Simon angol színész, modell 1992-ben.

Folytatjuk az időjárás előrejelzéssel, ugye a híreinkben az aktuálisat mindig mondjuk, így én előre tekintek, és mondom, hogy holnap mi várható. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés lesz pénteken, de néhol előfordulhat zápor, zivatar viszont nem. Nagyrészt mérsékelt lesz a légmozgás, tehát nem viszi le a fejünket a szél. Pénteken hajnalban 7-15 fok valószínű, és a hét utolsó munkanapján délután 23-28 fok lesz.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Balancingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A kétkerekű járműveket ellenőrizték. Újabb szép eredménnyel gazdagodott a bench és kapcsolatból üzlet, közel 500 tárgyalás egy nap alatt. Kovács Rádai Andrea vagyok. A kétkerekű járműveket ellenőrizték a szabolcsi rendőrök. A vármegyei rendőrség közölte, a Roadhaul akció keretében június 1-e és 7-e között Szabolcs vármegye közútjain ezúttal a kétkerekű járműveket ellenőrizték. Elsősorban a jól láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működő képességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát. Az ellenőrzés során a leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak. A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 834 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Nem csak a közlekedés biztonságot szolgálta az akció, ugyanis az egyhetes ellenőrzés sorozat bűnügyi szempontból is eredményesnek bizonyult. A rendőrök kábítószerrel összefüggő bűncselekmény gyanúja miatt 2 esetben intézkedtek, és 24 körözött szemét azonosítottak, fogtak el és állítottak elő. Újabb szép eredménnyel gazdagodott a Nyíregyházi SC Bencs László szakképzőiskola. A katasztrófa védelem által meghirdetett a Tűz nem játék alkotói pályázaton a vármegyei fordulóban 3. helyezést ért el Gardja Kasszandra, a pincérsegéd műhelyiskolai képzés tanulója több száz pályázó közül. A pályázat célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül hívják fel a figyelmet a tűzmegelőzés és a biztonság fontosságára. Tavaly több mint 400 alkotás érkezett a vármegyei fordulóra, így a dobogós helyezés különösen értékes elismerés. Közel 500 tárgyalás egy nap alatt. A Nyíregyházi Városi Stadionban folytatódott az Országos Kamarai Beszállítói Program. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett fórumon a régió kis- és középvállalkozásai közvetlenül egyeztethettek a legjelentősebb nagyvállalatokkal. A Nyíregyházi állomáson közel 200 hazai KKV kapott közvetlen bemutatkozási lehetőséget. A programsorozat nem áll meg, a következő állomás Sárvár, közölte a kamara. A térségünkben a reggeli és a délutáni órákban többfelé várható eső, zápor, zivatar. A nap nagy részében azonban felszakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüthet a nap. A szél sokfelé élénk erős lesz. 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek újra. Milyen jó, ha az embernek van egy olyan kiülő helye, ahol van szúnyogháló, vagy legalábbis a lakás bizonyos pontjain ki tudja úgy nyitni az ajtót, ablakot, hogy nem özönlenek be a vérszívók. A szúnyogháló azonban le tud koszosodni, és nem egyszerű tisztítani. Hamarosan segítek!

Jöttem, mentem az interneten, és találtam egy olyan cikket, aminek a címére azt mondtam, hogy ez az. Iszonyatosan ideges vagyok, amikor megpróbálom a teraszt körülvevő szúnyoghálót megtakarítani, és esélytelen. A nyírnek a pollenjétől kezdve minden így beletapad, kenődik, iszonyatosan nehéz szúnyoghálót takarítani. Én a porszívót szoktam elővenni, erre fölteszem ezt a kis kefés fejet, és akkor így egy ilyen soha véget nem érő történetbe cseppenve próbálom leporszívózni. Iszonyatosan idegesítő. Minden esetre nyilván sokan szenvedsülnek ezzel, hogy a meleg hónapokban a szúnyogháló az valódi áldás, de hát idővel koszolódik. Na hát azt mondták, azt írták most a BNN, hogy nyilvánvalóan meg lehet szabadulni a kosztól a szúnyoghálón is. Azt írták, hogy mielőtt nekilátunk a tisztításnak, gondoskodjunk arról, hogy minden szükséges eszköz a kezünknél legyen, tehát ne kelljen egyfolytában beszaladgálni ezért a lakásra. Ba, na, szükségünk lesz porszívó kefés fejjel vagy poroló, nálam ez megvan, puha keféjű kézi seprű vagy ecset, szappanos víz mosogatószerrel, szivacs vagy mikroszálas rongy, langyos víz az öblítéshez és törölköző vagy netszívó rongy a szárításhoz. Na, hát azt írják, hogy ha a háló eltávolítható, akkor nyilván sokkal egyszerűbb a dolgunk, de a rögzített típusokat is azért valahogyan tisztán kell tartani, és ez is megoldható. A tisztítás a száraz szennyeződések eltávolításával kezdődik, ha kihagyjuk ezt a lépést és nedvesen megyünk neki, akkor szidni fogjuk magunkat. Használjunk kefés porszívófejet, puha seprűt, és alaposan menjünk végig a háló mindkét oldalán. A mozdulatok legyenek finomak, hogy ne sértsük meg a finom szövetet. Nálam már volt olyan, hogy megbotlottam, a kezemben volt a porszívó, és így majdnem a nem olcsó szúnyoghálót így a közepén kiukasztottam. Tehát porszívó fej, ezt én meg szoktam csinálni, csak én itt utána abba szoktam hagyni ezt a folyamatot. Úgy nézi ki, hogy van azért még jó pár lépés. Egyébként statikus porrongy és hatékony lehet, azt mondják, tehát nem kötelező porszívózni. Aztán, ha megvolt ez a száraz tisztítás, akkor jöhet a nedves, tehát a mély tisztítás. Keverjük össze a langyos vizet egy kevés mosogatószerrel, ne használjunk erős vegyszert, mártogassuk bele a szivacsot vagy rongyot, és finoman töröljük át a szúnyoghálót kívül belül. Külön kell figyelni a keretmenti részekre, mert ott gyakrabban megtapad a kosz és a pollen, hogyha a háló levehető, be is áztathatjuk egy kád vízbe, de ne rakjuk be a mosógépbe, mert akkor vehetünk helyette újat. A szappanos tisztítás után öblítsük le a hálót tiszta vízzel, használhatunk spritznis flakont, puha rongyot, a férjem egyszer neki ment a magas nyomású mosóval, válasz annyi, hogy ezzel kapcsolatban, hogy ne tegyük. Ha levehető a háló, zuhany alá is tehetjük, a lényeg, hogy ne maradjon rajta mosószer, aztán töröljük szárazra a hálót egy netszívó rongyal, és hagyjuk, hogy megszáradjon magától. A fémkeretes hálóknál ne hagyjuk sokáig egyébként nedvesen a keretet, mert akkor elszíneződhet, vagy akár ugye rozsdásodhat is, szóval kell erre idő, az biztos, meg kicsit sziszi-fuszi, de szerencsére nem kell minden héten megcsinálni. Ha a pollen különösen nagy gondot jelent, akkor töröljük át a szúnyoghálót higított ecettel, egy-egy arányba vízzel keverve. Ez nem csak fertőtlenít, de a pollenek semlegesítésében is segít. Az ecetes áttörlés után öblítsük le a hálót tiszta vízzel, majd töröljük szárazra.

0: Dr. Lívia gyógytornász, perinatális szaktanácsadó a vendégem így az Éteren át ma is. Szia Lívia, szép napot neked!
1: Szia, szép napot, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Na hát a perinatális szaktanácsadó tulajdonképpen a gyermek fogantatásától a szülésen keresztül a gyerek 3 éves koráig kíséri el a párokat, és hát ezen a folyamaton azért mi is már átmentünk, már így az Éteren át beszélgettünk erről, de hát most akkor egy kicsit arról beszéljünk, hogy ott van a gyerek, megérkezett. A perinatális szaktanácsadó miért pont a 3 éves korig kíséri a családokat, vagyis menne a gyerekeket a óvodakezdésig, vagy mi ennek az oka?
1: Nincs, tehát nem azt mondanám, hogy az óvodakezdésig, ez az első 3 év, amikor így a család így egységé válik.
0: Uh-huh. Tehát ez az az időszak, amíg úgy megtanulják, hogy merre hány méter ebben az új helyzetben.
1: Mondhatjuk így is, igen.
0: Nagyon sokat hallunk arról, és ma már egyre többen vállalják fel, régen nem mondták ki, de akkor is volt, szülés utáni depresszió. Szoktatok-e ilyennel találkozni?
1: Igen, ugye a szülés utáni depresszió, amit szoktunk így nevezni, egy baby blues, ez teljesen egy normális folyamat, sokan megijednek ettől. Ugye a szülés után nagyon-nagyon-nagyon sok minden megváltozik. Testileg, lelkileg, ott van a baba, akihez, aki napi rendet kell kialakítanunk, akit táplálnunk kell, akire vigyáznunk kell, és ez egy első gyermekes szülőknél ez hatalmas felelősséget és lelki terhet is ruhat. Persze ott van még egy, mondjuk egy olyan szülési élmény, ami nem vászülési élmény volt. Nagyon-nagyon fontosnak találom azt, hogy arra helyezzünk most egy kis fókuszt, hogy ez a gyermekágyi időszak, ugye az első 6 hét, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne. És sajnos a rohanó társadalmunkban a mostani édesanyák nagyon kevés támogatást kapnak. Ugye az első 6 hét arra kellene szólni, hogy a család egymáshoz kapcsolódik, hogy az édesanyja testileg is kipiheni a szülés során, azért egy nem várt testi átrendeződés is lett, hogy az a mi, az egy 9 hónapig hordta, táplálta a babát, és ennek újra regenerálnia kell, és a mai társadalmunkban, ez a felpördült társadalomban nem sok édesanyának adatik meg. Ezért is fontos, és ezért minden anyának a dúlákat receptre írnám fel, akik nem csak a szülés során kísérik, hanem a gyermekágyi időszakban is az édesanyákat.
0: Ez a 6 hét, ez nem sok, ugye? Itt Amerikában max ennyit adnak az anyukáknak, aztán attól kezdve fejik a tejüket, és mennek vissza dolgozni. Azért Magyarországon szerencsésebb helyzetben vannak a nők, de hogy így azt látod, hogy van, aki ezt a 6 hetet sem adja meg magának?
1: Én ezt tapasztalom.
0: Azért
1: tehát,
0: durva.
1: Igen, tehát hogy azért régebben ugye a magyar népben is megvolt ez a komatál.
0: Igen,
1: és azért most így ez teljesen kihalt. Meg hát egy olyan társadalomban élünk, ahol nagyon sok nagyszülő még aktívan dolgozik. És nem az van, mint régebben, hogy a családok egymás mellett éltek, egymás segítették, hanem most teljesen magukra vannak szegény édesanyák maradva ebben, és sokszor ezért az aktivitás, tehát nem engedhetik meg maguknak, hogy 6 hétig pihenjenek. És én ezt nagyon fontosnak találom, hogy pedig ez későbbiekben súlyos következményei lehet akár a menopauzában is. Úgyhogy
0: Pont ezt szerettem volna mondani, hogyha most valaki ezt a 6 hetet nem várja meg, amíg meggyógyul rendesen a gátsebe, amíg ott visszarendeződnek a hasában a dolgok, ugye a melle is egészen másik, hogy akkor ennek van később valami következménye, nem tudom, megereszkedett szalagok, vagy bármi?
1: Hát igen, a menopauzában szokták ezt mondani, hogy ugye a gyermekágyi az első 6 hetet, hogyha valaki betartja, az majd a menopauza után fogja megköszönni, hogy igen, ez a tartószalagoknak a gyengessége, hiszen egy olyan terhelést kap, amik még ebben az időszakban nem kellene, egy emelgetéssel, hajolgatással. És nem csak akiknek császármetszéssel, hanem a hüvei szülés után is ugye nagyon-nagyon nagyon fontos ez a 6-7-es gyermekágyi időszaknak a kipihenése. És hát ilyenkor egy kicsit az is, hogy ugye, hogy a babához fordulni, hogy a babát táplálni, de hogy a saját, az édesanyjának a saját testét is táplálni kell. Hogy azért egy 9 hónapig a szíve alatt hordta a babáját, és ott utána az is, az egy gyászfolyamat lehet az, hogy bennem volt, és most itt van mellettem, hogy ennek az egységnek az elválása is. Ezért is jó egy kicsit ez a hat, ha ki tudják rendesen pihenni ezt a 6-7-es lelki szinten is a feltöltődés.
0: No, hát szerintem nagyon sok mindenről lehet még beszélgetni, de a lényeg, hogyha valaki babát szeretne, akkor már abban az időszakban egy perinatális szaktanácsadóval felveheti a kapcsolatot, aki a családot a gyermek 3 éves koráig elkíséri. Tar Lívia is perinatális szaktanácsadó, és vele beszélgettem az elmúlt adásokban. Köszönöm szépen!
1: Én köszönöm!

Már is felköszöntjük Hugh Laurie-t, azaz Dr. House-t, hiszen ez a kiváló színész 1959-ben született, június 11-én Oxfordban, már háromszoros Golden Globe díjas angol színész, humorista, író, én a regényét is olvastam, az is tök jó volt, és egyébként kiválóan zenél is. Nyilván legismertebb szerepe a Dr. House című televíziós sorozat fő szerepe, a brit birodalom rendjének és birtokosa. Az első film, amiben feltűnt egyébként 1985-ben a Bőség volt, de láthattuk a szilveszteri durranásokban, az Értelem és érzelemben, a 101 kiskutyában, a Csenőmanókban, a Spice Worldben, a Vasárlarcosban, a Betty néniben, a Fekete Viper a sorozatban, a Stuart Little a kisegérben a hangját hallhattuk, Papás Mamás, ez is 99-ben készül el, aztán a Riói lányban, a Főnix útjában, a Vadgalamban is benne volt, az Utca királyaiban, a Szörnyek az űrlények ellen című filmben, de jó is volt ez a kis vígjáték. Láthattuk, hallhattuk a húsvéti nyuszi apjaként a Hobban, de a Karácsony Arthurban is ott volt az ő hangja. 2015-ben feltűnt a Holnapolis című filmben, és a David Copperfield rendkívül életében és a fantasztikus Mauritiusban is. Ezek tehát a mozifilmek, és persze a tévében nagyon-nagyon sok szerepe volt, de a Dr. House az, ami kiemelkedő, és hát ezzel ismerhette őt meg a világ. Hugh Laurie egyszer azt mondta, nincs olyan, hogy teljesen készen állsz valamira, csak a most létezik, és akár most is megteheted.

Ez a Best FM a 103.9-en, a híreinkben mindig mondunk közlekedési információkat, és a weboldalunkon is van jó pár, én is innen szemezgetek. A Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt közműfedély jelent akadályt, csak úgy, mint a Szent István utcán a kórház előtti busz megállónál. Mindkét helyen ezt a bójával jelölték. Nyíregyháza és Nagykáló között nagy szállás Nyírjesnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. És tartanak a járdafelújítási munkák Nyíregyházán, a Sugár utcán, valamint a csapadék csatorna kiépítése is zajlik, útszűkület és sebességkorlátozás mellett. Jó utat!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44
2: vagy pizzamafia.hu.
3: Új építésű lakást szeretnél?
4: Nagyon jó áron?
3: Most figyelj!
4: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Többféle növény pollenje van a levegőben. Pályaorientációs tábor segíti az autista fiatalokat, és bronzérmes lett a nyíregyházi ülőröplabda csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Többféle növény pollen szórása okozhat most tüneteket az arra érzékenyeknél. A tünetek súlyossága több mindentől is függhet. Tudta meg rádiónk Csajbók Valéria, nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvostól.
6: Az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből. Vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami allergiás asztmába torkolhat. Tünet függ kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől. Tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe és egész súlyos eset is előfordul.
5: Pályaorientációs tábor autistáknak. Június végén különleges hiánypótló programnak ad otthont Nyíregyháza. A Ridenc gimnáziumban autizmus spektrumzavarral élő és más sajátos nevelési igényű fiatalok vehetnek részt egy olyan pályaorientációs táborban, amely az önismeretre, az erősségek felismerésére és a jövő tudatos tervezésére helyezi a hangsúlyt. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők célja, hogy a résztvevők a hétvégére ne csupán új szakmákat és lehetőségeket ismerjenek meg, hanem erősebb önbizalommal, motiváltabban és konkrétabb tervekkel tekintsenek saját jövőjükre. A tábor egyúttal arra is példát mutat, hogy megfelelő támogatással és elfogadó környezettel a sajátos nevelési igényű fiatalok is sikeresen készülhetnek fel a munkavilágára és az önálló életre. Kiváló teljesítménnyel zárta a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapata. A Sportcentrum közleménye szerint Dunakeszi adott otthont az NB1-es vegyes ülőröplabda bajnokság utolsó, mindent eldöntő fordulójának. A nyíregyháziak a Panoráma csapata ellen aratott győzelemmel kezdték a napot, majd a Hamburgese Nagykanizsa együttesét is 3-0-ra múlták felül. Az utolsó mérkőzésen a Mozdulj női csapat ellen 3-1-es sikert könyvelhettek el, amellyel bebiztosították a bajnokság harmadik helyét. A térségünkben a reggeli és a délutáni órákban többfelé várható eső, zápor, zivatar. A nap nagy részében azonban felszakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüthet a nap. A szél sokfelé élénk erős lesz. 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Ezek voltak a hírek délben, természetesen jönnek majd egy óra múlva is frissek. Én Szendi Hajni vagyok, pillanatokon belül ellátogatunk a moziba, illetve Friedrich Antal séffel is főzzünk majd. A mai ajánlatunk a tzatziki lesz.

Kellemetlen az, amikor ránk borul egy forró ital. Én a napokban úgy értem, hogy ettük a pizzát az emberrel, de éhes voltam, nem vártam meg, hogy meghűljön, előrehajolva beleharaptam a pizzába. A feltét így lefittyent róla, és szanaszét égette a számat, tehát muszáj várni egy pár percet, vagy fújni. Minden esetre sokkal rosszabbul járt az a brit utas, akinek egész életére hatással lehet egy decemberben történt eset. Azt állítja, hogy a pénisze már soha többé nem lesz a régi, mert hogy súlyos égési sérüléseket szenvedett egy repülőjáraton. A 41 éves Nicholas Gibbs tavaly decemberben a párjával Las Vegasból tartott Angliába, amikor megtörtént az incidens a repülőgépen. A férfi azt mondta, hogy volt előtte a tálca, és ezt nem ürítették le az étkezés után, majd amikor forró italokat szolgáltak fel, a kávéját rátették a tálcára, onnan azonban az lecsúszott, és a férfi ölébe ömlött a forró ital. A helyzetet nehezítette, hogy a gép személyzete nem sietett a segítségére. Azt állítja, 20 percébe telt, mire valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testrésze hűtéséhez. Ezután körülbelül egy órát ült egy csuromvizes széken, mire végre égés elleni krémet is kelhetett az intém testtájékára, aztán pedig bekötözték. A légiutas kísérők fájdalomcsillapítót és pizsamát adtak neki, és azt mondták, a repülőtéren kap orvosi ellátást, de ez sem történt meg. Ez volt az az utolsó hír, amit a repülőgép társaságtól kapott. Semmiféle utólagos telefonhívás nem érkezett, sem levelezés. A férfi így bepöccent, és jogi lépésre szánt el magát, feljelentette a Virgin Atlantic-et. Állítása szerint az eset ugyanis kihatással van most már az egész életére. Például emiatt kellett feladniuk párjával a gyermekvállalási tervüket, ezt nem részletezte, hogy miért. A Virgin Atlantic szóvivője elnézést kért azért, amit a férfinak a fedélzeten át kellett élnie, és közölte, a légiutas kísérőket kiképezték az italok biztonságos kiszolgálására. Nem értik, hogy történhetett meg mégis a baj.

0: Minden évben ültetünk uborkát, majdnem mindig vagy keserű lesz, vagy hamar szedjük le, vagy későn, vagy besárgul, vagy szétázik. Szóval azt hittem, uborkát termeszteni egyszerű, pedig pont nem, de vannak olyan ételek, amelyekbe kell az uborka, például a tzatzikibe is. Hát ma ez lesz a receptünk, és hát ennek a titkát árulja el nekünk már is Friedrich Antal séf. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat.
0: Neked van otthon uborka, termeszted?
1: Nem, próbálkoztam én is, ez nem jött össze, a tök az jobban működik. Most ebben a pillanatban megint tökben gondolkozok, úgyhogy most nem...
0: Márhogy rendes tökbe vagy cukkinibe?
1: Ez a, nem, ez most rendes tökbe, sütőtök, úgyhogy őszre...
0: A fehér hosszú gyalulós.
1: Igen.
0: Na, erre kíváncsi vagyok majd, hogy sikerül neked.
1: Remélem, hogy összejön mindenképpen. Dolgozom rajta. Most vagy esik, vagy nem tudom nálatok most milyen az idő, de...
0: Hol ilyen, hol olyan, igen.
1: Most néztük az időjárást, mindenhol esik az eső, csak Pest megyében nem akar esni, de remélem valahonnan át fog hullani.
0: Kénytelen leszel Antikám locsolni, ennyi.
1: Hát szoktam, igen. Visszatérve a tzatzikire, aki nem volt Görögországba, az menjen el Görögországba, is érdemes. Aki volt Görögországba, az tudja, hogy Görögországban ez alap. Tehát effektív, hogyha kérsz egy pohár vizet, biztos még tzatzikit is kapsz, hogy mindenhez kapsz tzatzikit. Tehát teljesen jó. Én nekem valahogy annyira egyszerű és jól megkomponált kis mártás ez, hogy nagyon jó.
0: Én nagyon szeretem, de nem bírom. Tehát, hogy reggel, mondjuk délbe eszek egyet, még másnap is érzem, hogy azt tettem. Szóval nagyon durva.
1: Ha túltalad, így van, viszont hogyha valóban nagyon, én minimális fokhagymát, tehát egy lehelletnyi fokhagymát rakok, mert az túltolja.
0: Lehet, hogy ez abban is sok fokhagymát teszek bele.
1: Igen, nagyon keveset kell, mert egy csöpp kell bele, és az teljesen jó. És ráadásul nem az uborkának kell soknak lenni, hanem a joghurtnak, a görög joghurtnak.
0: Akkor azt is elrontottam. Jó, hát most már érthető, hogy miért megyek majdnem így gyomormosásra utána. Jó van.
1: Mert az óhatatlan felfúj a uborka, meg mindenféle dolgot csinál, de ha görögösen készíted, akkor igazából van benne uborka, de nem az dominál, hanem a görög joghurt dominál, és akkor emellett persze vannak benne a kapor, meg a különböző fűszerek, meg az egy kis olívóolaj, meg ilyenek vannak benne, úgyhogy ez a titok. Tehát ne toljuk tól ezt a dolgot, tehát effektív görög joghurt, hogyha egy egységnek veszük a görög joghurtot, akkor egy negyed egység az uborka benne, és egy halvány fokhagyma van, egy kis citromlé az nagyon jót tesz, a friss kapor tökéletes kiegészítője, só is kell egy picit bele, meg egy kicsi bors, és vége is, nem kell túl gondolni ezt a dolgot. És én mindenhez is tudtam menni Görögországban is azt a tzatzikit, nem tudom, nekem azon nagyon bejött. Még volt, hogy a görög salátát is tzatzikit még raktam rá, mert azt úgy is szerettem, mert akkor volt még egy kis sült hal, akkor azt is egyik, akkor volt még ez, meg az, és nagyon. Én, nekem az egyik
0: kedvencem. Tzatzikivel.
1: Nekem ez nagyon bejött, abszolút, de én is volt, hogy elrontottam. Csomó uborkát raktam bele, nem kell ezt kinyomkodni, ezt a uborkát sósan, meg egyebek, aztán szét is ázott az egész, és
0: igen.
1: Az nem jó, tehát az uborkát be kell sózni, jól ki kell nyomkodni, a levétől el kell búcsúzni, szomorú szívvel azt nem használjuk, és szinte szárazra nyomkodott uborkát bele kell rakni ebbe a joghurtba, a görög joghurtba, és tökéletes. Fontos, hogy a görög joghurtot használjuk, mert annak van az a krémes, speciális, tökéletes jó íze.
0: Na, ma is sokat tanultunk. Nagyon szépen nagyon köszönjük, Ant, és hát legközelebb a fényes és sejmes teriyaki szósz lesz, mártás lesz egészen pontosan a témán. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

következtében. A fiú haverját, Vincentet is megölik azzal a pisztollyal, amelyet a zavargások során az egyik rendőr elveszített. Erről szól a Gyűlölet című francia filmdráma. A leleplezés napja, hú, de vártuk ezt a filmet, Spielberg készítette. Ha megtudnád, hogy nem vagyunk egyedül, ha valaki megmutatná, bebizonyítaná neked, az megrémítene? Nos, most feltárul a 7 milliárd ember számára az igazság, mert hogy közeledik a leleplezés napja Spielberg tollából. Egy nyár emléke, ezzel a címmel egy kanadai-magyar játékfilm is megérkezett. Sophie Romvary a rendező, és egy család története elevenedik meg a filmben. A legendás díszlettervező Romvary József unokája Sophie Romvary első mozifilmjében. A film főcselekménye a 90-es évek végén játszódik, és az író-rendező első generációs bevándorló családjáról szól, izgalmas időkezeléssel, személyes hangvétellel. Megérkezett a gyerekeknek is egy animációs film, amit a dánok készítettek el, a címe Mumbo Jumbo hatalmas kalandja. A sikeres skandináv gyerekkönyvet feldolgozó animációs mesében Mumbo Jumbo a kis víziló varázsütésre hirtelen óriási méretűre nő. Megérkezett a Szürke Zóna című amerikai, angol akciófilm is, és hát erre azért is érdemes odafigyelni, mert hogy például Henry Cavill az egyik főszereplő, valamint Jake Gyllenhaal bizony, és hát hogyha ez nem lenne elég, ki a rendező? Guy Ritchie. Mindig bevetésre kész a világ árnyékos oldalán élő és tevékenykedő elit ügynökök titkos csapata, akik befolyásukkal éppen olyan könnyen elérnek bármit, mint automata fegyverekkel és nagy erejű robbanószerekkel. Mikor egy könyörtelen üzletember milliárdos vagyont emel el, a csapatra vár a feladat, hogy visszalopják. Bárki más számára öngyilkos küldetéssel érne ez fel, de nem az ő számukra. És végül, de nem utolsó sorban megérkezett egy dán-német vígjáték is, az a címe, hogy Ádám Olmái. A neonáci Ádámot 12 hét közmunkára ítélik. A büntetést a jólelkű pap Iván közösségében kell letöltenie. A csupa furcsa alakokból álló társaság kíváncsian tekint a jövevényre, akinek célja a felforgató jellegű. A paplak kertjének büszkeségét az almafát veszi célba, alma tortát akar sütni. Ám hiába Ádám eltökéltsége, az almafa termése ki van téve a madarak és a kukacok támadásának, ráadásul még a villám is belecsap. A férfi úgy véli, az ördög packázik velük. Erről szól az Ádám Almái. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

Idén is június 20-án lesz az egész országban a múzeumok éjszakája, és hát ehhez Nyíregyháza is csatlakozik Páncélba zárt történelem címmel. Interaktív utazásra indulhatnak majd az érdeklődők a török hódoltság korába. A kálai gyűjteménybe várják majd a gyerekeket, a családokat, páncélos titánok, sárkánylányok, lovagi arzenál, vitézek gardrobja, kuglikupa, íjfeszítők próbája, bajvívók krónikája és kézműves műhely tematikával. További részletek a www.bestfmnyiregyháza.hu-n.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44
3: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Ipari katasztrófa Nyírbátorban. Különleges mérés segíti a pályaválasztást, és nemzetközi júganapot ünnepelnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Ipari katasztrófa Nyírbátorban, közölte a város a közösségi oldalán. Szerda hajnalban eddig ismeretlen okból kigyulladt és teljesen leégett a Transit Food Kft. Ipari csarnoka. A környék lakosságát egy 600 méter sugarú körben óvatosságból kitelepítették. Aki nem tudott rokonokhoz, ismerősökhöz menni, a polgármesteri hivatalban kaptak menedéket. A levegő minőségének a mérését azonnal megkezdték, veszélyes gázok nem kerültek a levegőbe. A leégett csarnok mintegy 500 ember munkahelye volt eddig. A tulajdonos megkezdte a munkaerő átszervezését a cég más telephelyeire, hogy a folyamatos foglalkoztatást is biztosítani tudják. Ugyanakkor azt is elmondták, hogy elkötelezettek abban is, hogy ezt a most leégett telephelyet minél gyorsabban újjáépítsék. A kár a becslések szerint 10 milliárdos nagyságrendű. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint személyi sérülés nem történt. Speciális mérés segíti a Nyíregyházi Szakképzési Centrum mentorált tanulóit a pályaválasztásban. A Szakképzési Centrum a közösségi oldalán azt írja, a svájci projekt keretében megvalósult mérés célja, hogy segítse a fiatalokat önmaguk jobb megismerésében, és visszajelzést adjon arról, hogy a választott szakmájuk mennyire illeszkedik hozzájuk. 3 napon keresztül 4 helyszínen 145 tanuló bevonásával végezték el a vizsgálatot. A Nemzetközi Jóga Napjához csatlakozik Nyíregyháza. A Continental Arénában június 19-én bárki kipróbálhatja a jógát. Az esemény oktatói Aravinda Kollipara, a joga hita alapítója, valamint Bere Anita, Girdevi a Magyar Jóga Oktatók Szövetségének alelnöke lesznek. A rendezvény végén közös záróprogram várja a résztvevőket. A program célja, hogy minél többen megtapasztalják a jóga közösség teremtő erejét, valamint a mozgás és a tudatos jelenlét pozitív hatásait. A részvétel ingyenes, írja a város honlapja. A Nemzetközi Jóga Napot az ENSZ 2014-ben hozta létre Narendra Modi indiai miniszterelnök kezdeményezésére. Azóta minden évben világszerte emberek milliói csatlakoznak a kezdeményezéshez. A térségünkben a reggeli és a délutáni órákban többfelé várható eső, zápor, zivatar. A nap nagy részében azonban felszakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüthet a nap. A szél sokfelé élénk erős lesz. 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Szendi Hajni vagyok, és ebben az órában ellátogatunk majd Gran Canaria szigetére is, és bemutatok egy pár, hát fogalmazunk így, önkritikus sztárt, és rádiózunk együtt.
7: Like no other.

utazunk egy kicsit, ami sokszor hát nem egy olcsó mulatság, most azonban kiderült, hogy akár fillérekből is el lehet utazni Gran Canaria szigetére. Egy okos turista sosem hagyná ki azokat a programokat, amit a térség kínál. Télen és nyáron is tökéletes úti cél a Budapesttől szűk 6 óra alatt elérhető paradicsom Gran Canaria, amiről sokak fejében ugye az a képzet él, hogy csak a tengerpartjai miatt érdemes ide elmenni. A valóság azonban nem ez. Nos, a Glamour újságírója Tuza Dorottya 6 napot töltött el nemrég a Kanári-szigetek legszebbikén, és azt mondta, bizony-bizony, ide érdemes elmenni, nyaralni mindenféleképpen, mert hogy az óceánparton persze lehet hűsölni, de érdemes autót bérelni, mert hogy így az ottani közlekedést mindenféleképpen a legcélszerűbb így megoldani. Az úthálózat jól kiépített, keleten autópálya húzódik végig a part mentén, a hegyekben pedig kacskaringós utakon lehet eljutni A-ból B-be. Azt mondta, hogy neki a bázisa a Maspalamos volt, és az ikonikus dűnéktől nem messze szállt meg, tehát már a megérkezésükkor kiszúrták azt a kisebb fajta sivatagot, ami már önmagában egy gyönyörű látvány volt, de zöldelő szurdokok és vulkáni kráterek is vannak ezen a helyen. Mesések a hegyi falvak, érdemes ezeket fölkeresni, és hát például az északkeleti csücsökben található Las Palmas, ami a Kanári-szigetek legnagyobb városa, ott pezseg az élet, de a két főváros egyike, Santa Cruz de Tenerife, ami 1478-ban jött létre egyébként, és rengeteg szép épület van, ezeket érdemes sorról meglátogatni. És hát természetesen a tengerpart is fantasztikus, halászfalvakat lehet fölkeresni, kisebbeket, nagyokat, vízre is lehet szállni, és hát tulajdonképpen, hogyha valaki okosan osztja be a kiadásait, egy kicsit utána jár a dolognak, akkor Gran Canaria szigete nem is annyira drága.

0: Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágereink közül. Ez a 103.9 Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Törődünk az egészségünkkel, a Kalóriadóban Dobák Zita dietetikussal beszélgetek. Szia Zita, szép napot neked!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na, hát azt gondolom, hogy minden évszaknak megvannak a maga slágerételei, de talán én azt olvastam, hogy a nyári melegben csökken az energiabevitel iránti vágyunk, tehát nem kívánunk annyi kaját, ez így van?
1: Igen. A nagy melegben az emberek nem nagyon kívánják a nehéz ételeket, itt vágytalanokká válnak, és ezáltal kevesebb kalóriát visznek be, de ez addig tarthat, amíg mondjuk meleg van este, vagy amikor már csökken a hőmérséklet, akkor azért nagyon sokan nekiállnak étkezni este.
0: Tehát akkor azt gondolnánk, hogy nyáron mondjuk elkezdenek az emberek fogyni, de nem, mert vagy klímában vannak, vagy este bepótolják a napközben.
1: Így van. Ez nem annyira közvetlenül van ez hatással a súlyunkra, hogyha összességében este meg mondjuk jól bekajálunk.
0: Most, hogy a hasamra nézek, aláhúztam ezt a témát. Oké. Nyáron azonban mondják, hogy együnk kímélő ételeket, és szerintem sokkal könnyebb dolgunk is van ilyenkor, mint télen.
1: Igen, egyébként aki életmódváltásba kezd mondjuk tavasszal, nyáron, azt mondom én is, hogy ilyenkor tényleg zöldséggyümölcs dömping van, és könnyedén ez teljesíthető, és nagyon jó egyébként salátákat kiegészíteni akár az ebédünket, vagy a reggelit sok-sok zöldséggel, és ezt viszonylag könnyedén tudják ebben az időszakban az életmódváltók követni.
0: Uh-huh. Csak utána meg is kellene ezt tartani.
2: Köszönöm.
0: Igen. Hogyha már a nyáról beszélgetünk, akkor nagyon sokan kint főznek, például grilleznek. Mi a véleményed a grill ételekről? Én ma szétettem magam, grillezett gombától kezdve mindennel.
1: Összességében a grillezés az egy nagyon jó dolog, szerintem, már csak azért is, mert kevés zsíradék kell hozzá, és nagyon ízes ételeket lehet. Annyit kell tudni, hogy ugye azért érdemes cserélgetni a grillezőn, tudod, ez ami sütöd esetleg, meg nem túl erős lángon, ezekre ugye érdemes odafigyelni, meg hogy milyen vastagságúra vágod esetleg a húst vagy a zöldségeket, a tekintetben érdemes egy picit tudatosak lenni, de összességében jó. Amint mondjuk negatívunként említenék, hogy ugye ilyenkor pörzsanyagok keletkeznek, és ilyenkor ezeket az ilyen fekete színű ilyen égetett részekre szokták mondani, hogy daganatkeltő hatása van. Tehát jó, hogyha nem sütjük túl, tehát ennek is van egy a sütésével kapcsolatban egy ilyen javaslata, és én ezt szoktam mondani, hogy oda kell azért figyelni a sütési időre.
0: Van, aki tárcsát használ, van, aki ezt a fa szenes, na most ez a fa szén, ennek van egy nagyon erőteljes szaga, meg annak a folyadéknak is, amivel begyújtják. Az egészséges egyáltalán?
1: Hát úgy az egészségünkre, a tüdőnkre azért nem, tehát összességében ezek nem, meg nem jó azért a füst sem. Ízben ad egy olyan élményt, ami azért nem fogható egy indukciós lapon grillezett zöldséggel kapcsolatban.
0: Akkor ezt is, hogyha lehet, akkor inkább kerüljük, hogy mondjuk ezeket a begyújtósokat használjuk, mert nekem volt olyan, hogy a kajának is átvette, a kaja is átvette az ízét.
1: Igen, azt gondolom, hogy igen, összességében azért jobb, hogyha ebben azt a típusút választjuk, ahol nincs ez a begyújtós. Igen.
0: Na, hát akkor a kímélő ételek után hamarosan majd a nehéz ételekről lesz szó. Köszönöm szépen.
1: Én is, köszönöm.

www.bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu.

Vannak olyan színészek, akik mögött komoly életmű áll. Díjak, ikonikus szerepek, közönségsiker, rengeteg követő, rajongó. Mégis meglepő módon nem mindig tekintenek magukra klasszikus értelemben vett jó színészként. Inkább kételkednek, állandóan fejlődnének, vagy egyszerűen nem érzik, hogy elérték azt a szintet, amit a közönség vagy a szakma tulajdonít nekik. Na nézzük akkor, hogy kik is ők. Adam Driver az elmúlt évek egyik legnépszerűbb színésze lett, és komoly szerepeket tudhat maga mögött. Szerepelt azonban a 2013-as Lyman Davis világa című projektben, amelyben egy folkzenekar háttérénekeseként tűnt fel, és a saját alakításáról később meglehetősen önironikusan nyilatkozott, ezt mondta, utáltam, amit csináltam. Jennifer Aniston azt mondta egyszer, hogy a barátja viccből, vagy inkább kínzásként elindította neki az 1992-es Gyilkos Kobol című filmet, amelyben a színésznő főszereplő. Ez egy olyan helyzet volt, amikor megpróbáltam kivenni a távirányítót a kezéből, de nem volt esélyem. Ő meg csak annyit mondott, nem, ez most meg fog történni. Én pedig csak járkáltam ki, be a szobába, és közben kínosan éreztem magam, mondta. Sok a kedvence James Bond, Pierce Brosnanként, ám ő nem elégedett minden egyes munkájával, zseniális pedig a színész. A népszerű sztár korábban így nyilatkozott, egyáltalán nincs kedvem visszanézni magam James Bondként, mert sosem elég jó, ez egy borzalmas érzés. És végül, de nem utolsó sorban itt a Harry Potter filmek sztárja Daniel Radcliffe, aki szintén nem büszke a korábbi munkáira, de nem kell aggódni, mert emberek milliói máig imádják. Ezért nehéz visszanéznem a Harry Potter és a Félvérherceg című filmet, mert egyszerűen nem vagyok benne túl jó. Utálom, eléggé egysíkú a játékom, látom, hogy elkényelmesedtem, és amit akkor nem akartam,

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Jönnek a hírek pillanatokon belül itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de ezt, ahogy lenni szokott, programokkal teszem. Sóstóhegyen gyereknapot tartanak majd június 18-án. Csütörtökön 9 és délután 4 óra között várják majd az érdeklődőket a Nyíregyházi Arany János Gimnázium Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc tagintézményében. Lesz zumba, freestyle foci bemutató, Rolling Kids program és az Apacuka zenekar is fellép majd. Irodalmi barangolásra indulhatunk június 16-án. Csabai László író, a Móri Zsigmond olvasókör társelnöke vezeti majd a témát. Várják az érdeklődőket a Városi Könyvtárba, de ha már könyvtár és irodalom, ne felejtsük el, hogy egészen június 15-ig tart a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok, melynek részletes programja megtalálható helyszínre és órára lebontva a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. Kellemes szép délutánt kívánok, most jön Dékán Pisti, én pedig holnap újra. Szendi Hajnit hallottam.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A kétkerekű járműveket ellenőrizték. Újabb szép eredménnyel gazdagodott a bench és kapcsolatból üzlet, közel 500 tárgyalás egy nap alatt. Kovács Rádai Andrea vagyok. A kétkerekű járműveket ellenőrizték a szabolcsi rendőrök. A vármegyei rendőrség közölte, a Roadpool akció keretében június 1-e és 7-e között Szabolcs vármegye közútjain ezúttal a kétkerekű járműveket ellenőrizték. Elsősorban a jól láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működő képességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát. Az ellenőrzés során a leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak. A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 834 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Nem csak a közlekedés biztonságot szolgálta az akció, ugyanis az egyhetes ellenőrzés sorozat bűnügyi szempontból is eredményesnek bizonyult. A rendőrök kábítószerrel összefüggő bűncselekmény gyanúja miatt 2 esetben intézkedtek, és 24 körözött szemét azonosítottak, fogtak el és állítottak elő. Újabb szép eredménnyel gazdagodott a nyíregyházi SC Bencs László szakképzőiskola. A katasztrófa védelem által meghirdetett a Tűz nem játék alkotói pályázaton a vármegyei fordulóban 3. helyezést ért el Gardja Kasszandra, a pincérsegéd műhelyiskolai képzés tanulója több száz pályázó közül. A pályázat célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül hívják fel a figyelmet a tűzmegelőzés és a biztonság fontosságára. Tavaly több mint 400 alkotás érkezett a vármegyei fordulóra, így a dobogós helyezés különösen értékes elismerés. Közel 500 tárgyalás egy nap alatt. A Nyíregyházi Városi Stadionban folytatódott az Országos Kamarai Beszállítói Program. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett fórumon a régió kis- és középvállalkozásai közvetlenül egyeztethettek a legjelentősebb nagyvállalatokkal. A Nyíregyházi állomáson közel 200 hazai KKV kapott közvetlen bemutatkozási lehetőséget. A programsorozat nem áll meg, a következő állomás Sárvár, közölte a kamara. A térségünkben a reggeli és a délutáni órákban többfelé várható eső, zápor, zivatar. A nap nagy részében azonban felszakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüthet a nap. A szél sokfelé élénk erős lesz. 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra.

A hírek után nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. 2 óra után is jönnek a legjobb zenék. Shakirával indulunk, aztán fölkészül Ádámszki, és micsoda dal érkezik majd Roy és Ádámtól, Feketén a hófehér. No, senkit ne tévesszem meg a hamisíthatatlan nyári hangulat. Június 11-én, csütörtökön.

Adams és a Killer itt a Best FM-en a legjobb zenék között szólnak. Nagyon szép csütörtök délután kívánok mindenkinek, kitartást még a munkahelyeken. Aztán lehet törni a fejünket és arra a kérdésre választ adni, hogy mit fogunk este majd vacsorázni. Nekem is lesz egy jó tippem, mert hogy ez mindig ilyen kardinális kérdés, úgyhogy kedves háziasszonyoknak nem elég még a munka, még ugye utána ezen is törjék a fejüket. Szerencsések, hogyha mondjuk diétázó férfiakkal vannak körülvéve, mert őket biztos, hogy le lehet kenyerezni valami egyszerű ételért. Pont egyébként a múltkoriban hallottam egy podcast beszélgetést, ahol dietetikus válaszolt a riporternek a kérdésére, mely szerint ha férfiakat kérdezzük, akkor azonnal a hús jut az eszükbe, mi nők azért hajlamosabbak vagyunk a saláta felé nyúlni. Hozok majd egy szuper kis vacsi ötletet, addig viszont a legjobb zenéket mindenképpen még így a délutánba. Gwen Stefani és Eve közöse érkezik, csak hogy szebb legyen ez a csütörtöki napja.

Szólnak a legjobb zenék nálunk itt a Best FM-en, én a Sky, után pedig fölkészül majd Szabó Ádám, akivel gyöngéden fogunk ölelkezni. Hát remélhetőleg az iskolából hazatérve minden gyerkőc megkapja majd ezt az ölelést anyáiktól, mert hogy a szeretett nyelvünk, az kinél hogyan működik. Hát van, aki mondjuk a kajáért, az édességért, a finomságért van oda, van, akinek pedig elég lesz majd egy ölelés, mondjuk a barnabásoknak mindenképpen, mert hogy június 11-én őket lehet köszönteni, illetve a Paulákat és a Roxánákat sem felejtjük el, de hogy milyen különlegességek kapcsolódnak még a mai dátumhoz, na erről is esik majd néhány szó, és ha már esik, mint a hőmérséklet vissza, kérem szépen, ezt mindannyian érzékeljük, ettől függetlenül kellemes időben van részünk, de ha valaki mondjuk úgy tervezi a délutánt, hogy majd bevásárol, készül az estére, én azt gondolom, hogy az esernyőt semmilyen körülmények között ne hagyja otthon, mert hogy elég változékony időjárást tudhatunk még a mai napon magunk előtt. Egy biztos, a legjobb zenék érkeznek, hiszen tudja, ez a Best FM.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír.
1: Azok a 90-es évek.
2: Most a Best FM-en.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Legyen úgy, mint rég, itt a Best FM-en a legjobb zenék között szólt a dal, és bizony, hogyha egy picit úgy becsuknánk a szemünket, és arra gondolnánk, hogy milyen élményt élnénk meg újból, amit mondjuk valamikor gyerekkorunkban talán megéltünk, akkor én biztos vagyok benne, hogy mondjuk moziba ülnék, és csak azért mondom, mert a mai kalendáriumban találtam egy olyan eseményt, ami nagyon kötődik nekem egy gyerekkori emlékemhez. Ugyanis valamikor 44 év, hogy bemutatták először a Steven Spielberg rendezésében az E.T. a Földön kívüli című filmet, és akik emlékeznek még arra, hogy a régi Krúdi moziban azért rengeteg jó filmet megnéztünk. Többek között nekem egyébként ez volt az első olyan filmes élményem, emlékem, amire mai napig emlékszem, hol mentünk föl a lépcsőn, milyen székben ültünk, és arra is, hogy édesapámékkal néztem meg először ezt a filmet, és szerintem akkor nem volt még ilyen popcorn, meg mindenféle chips, de tátott szájjal néztük a nagy mozivásznat, úgyhogy lehet emlékezni egy picikét akár erre, vagy éppen arra, hogy ki mit is élt meg egykor. A mai napon június 11-én a Barnabásokat tudjuk köszönteni, és készültem egy kis kalendáriummal, no és a legjobb zenék között Maxi dalával. Ez a Best FM.

legfrissebb hírek elején pedig a következő órában Kelly Rowland dalával fogok majd indulni, csak hogy kellemesebben teljen ez a csütörtök délután, június 11-én is. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, ez a Best FM.

0: A Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Többféle növény pollenje van a levegőben. Pályaorientációs tábor segíti az autista fiatalokat, és bronzérmes lett a nyíregyházi ülőröplabda csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Többféle növény pollen szórása okozhat most tüneteket az arra érzékenyeknél. A tünetek súlyossága több mindentől is függhet. Tudta meg rádiónk Csajbók Valéria, nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvostól.
3: Az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből. Vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami allergiás aszmába torkolhat. Tünet függő kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől. Tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe és egész súlyos eset is előfordul.
2: Pályaorientációs tábor autistáknak. Június végén különleges hiánypótló programnak ad otthont Nyíregyháza. A Ridenc gimnáziumban autizmus spektrumzavarral élő és más sajátos nevelési igényű fiatalok vehetnek részt egy olyan pályaorientációs táborban, amely az önismeretre, az erősségek felismerésére és a jövő tudatos tervezésére helyezi a hangsúlyt. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők célja, hogy a résztvevők a hétvégére ne csupán új szakmákat és lehetőségeket ismerjenek meg, hanem erősebb önbizalommal, motiváltabban és konkrétabb tervekkel tekintsenek saját jövőjükre. A tábor egyúttal arra is példát mutat, hogy megfelelő támogatással és elfogadó környezettel a sajátos nevelési igényű fiatalok is sikeresen készülhetnek fel a munkavilágára és az önálló életre. Kiváló teljesítménnyel zárta a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapata. A Sportcentrum közleménye szerint Dunakeszi adott otthont az NB1-es vegyes ülőröplabda bajnokság utolsó, mindent eldöntő fordulójának. A nyíregyháziak a Panoráma csapata ellen aratott győzelemmel kezdték a napot, majd a Hamburg és a Nagykanizsa együttesét is 3-0-ra múlták felül. Az utolsó mérkőzésen a Mozdulj női csapat ellen 3-1-es sikert könyvelhettek el, amellyel bebiztosították a bajnokság harmadik helyét. A térségünkben a reggeli és a délutáni órákban többfelé várható eső, zápor, zivatar. A nap nagy részében azonban felszakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüthet a nap. A szél sokfelé élénk erős lesz. 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Andi köszi a híreket, a következő órában is várunk vissza, addig pedig menjen még a munka, így a csütörtöki levezetéshez kívánok mindenkinek lehetőséget, sok erőt, ez nagyon fontos, és Kelly Rowland dalával pedig jól belehúzunk még ebbe az órába. Rádiózom velem, én Szentai Edit vagyok. This ain't gonna be easy.

Slim, itt a Best FM-en szólnak a legjobb zenék között, amikor is Dékán Istvánnak jó pihenést kívánok, nem lesz egyébként holnap sem, és így a mai napot átvettem helyette, és nagyon cuki volt, mert amikor megbeszéltük, hogy tudom-e helyettesíteni, akkor mondtam neki, hogy persze, hogy tudom. Egy picit családoznak, és mindenkinek kell a töltődés, azt gondolom, mint ahogy neki is, és ami úgy megragadott az ő kis mondatában az, hogy mindenképpen tartani akar egyfajta digitális detoxot, mondtam István, ez szuper, hát tudjuk, ez arról szól, hogy mindenféle kütyüktől, okostelefontól, e-mailtől tudatosan elszakadunk, és egy picit úgy megpróbáljuk csökkenteni az ezzel járó függőséget, és javítani a mentális fókuszt, ami remélhetőleg ilyen esetben minden körülmények között a családra koncentrálódik. Ki lehet egyébként próbálni, hogy ki meddig bírná, hogy mondjuk nem nyúl a telefonjáért. Én nagyon gyenge vagyok ebben, de majd erről is fogok nem sokára mesélni. Addig viszont megyünk a pályaudvarra a Well Hello-val, én pedig nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. 3:45-kor is itt a Best FM-en szólnak a legjobb zenék.

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig nem ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végén.

pedig jöjjön ez a digitális detox, amit nagyon sokan azért úgy elterveznek, és én hiszem azt, hogy sokaknak úgy telemegy a hócipője, nem az egész napi telefon, e-mail, messenger üzenet és mindenféle görgetéstől, meg az az állandó agyi nyitottság, amivel rendelkezünk, hanem tényleg kell, hogy majd itt a délutáni esti órákban egyfajta levezetést csináljunk magunkkal. Ez jó hatással lesz majd az esti alvásunkra, amihez még azért gondolom, hogy rengeteg minden feladatot kell ellátni, viszont a digitális detox, ha már itt fölhúzódott a fejemben Dékán István kollégám kapcsán, aki most azt mondta, hogy egy pár napot megpróbál teljesen elszakadni mindenféle internettől, telefontól, e-mailtől, messenger üzenettől, hogy tényleg a családra akar fókuszálni egy pár napot. Én ezt nagyon patronálom, ezt az ötletet, és mondtam is neki, hogy tuti nem fogom fölhívni. Tehát nincs olyan, hogy én valami miatt őt megzavarjam. Viszont ez a fajta digitális detox nagyon fontos dolog, mert ez tényleg arról szól, hogy az okostelefonoktól és a kütyüktől tudatosan szakadjunk el, amely majd segít csökkenteni a függőséget és javítani a mentális fókuszt. Mert ugye a folyamatos online jelenlét gátolja a pihenést, és ezért tényleg érdemes fokozatos lépésekkel visszavenni az irányítást a technológia felett. Egyébként ez már a reggeli órákban kezdődhetne, amikor is fölkelünk, mondjuk ne a telefonért nyúljunk, mert hogy azt mondják, hogy kezdjük a napot egy olyan 30-60 perces telefonmentes idővel, ez is nagyon fontos. Vagy például az is, hogyha már így a délutáni esti óránkat fogjuk megtervezni, hogy alakítsunk ki otthon olyan területet, például a hálószoba, ahová nem visszük be a telefont. És mondjuk az is egy megfelelő kis dolog lenne itt, hogy használjunk hagyományos vekkert, így a telefon nem az ágy mellett lesz. Na hát egyelőre a telefon még nagyon sokaknak biztos vagyok benne, hogy a kezükben van, vagy mellettük van, és nézzük, hogy mikor lesz vége a munkaidőnek, és kiért kell még rohanni délután folyamán. Jól van ez így, nem sokára vége azért a tanévnek is, addig viszont kitartást kívánok mindenkinek. Jön a Pussycat Dolls, a legjobb zenék között itt a Besten.

Amy Winehouse és Valerie itt a Best FM-en, Dekár az énekesnőért, akinek nagyon egyedi a hangja, az előadása, és jó hangulatot varázsolt, azt gondolom azért ide hozzánk a 103.9-re, ahol a legjobb zenék szólnak, 3:44 van, úgyhogy a 4 órási munkaidő végeztével azt gondolom, hogy mindenki fölszusszan, leteszi a telefonját, egy picikét, és mondjuk egy kis széljacket is magára tud kapni, mert nagyon úgy tűnik, hogy az időjárás egy picikét furcsa arculatát mutatja, visszaestek a hőmérséklet értékek, sokan föllélegezhetnek, akik mondjuk szeretik az enyhébb időt, de hogy hogyan is alakul majd az időjárás, erről Andi is fog szólni, mert hogy 4 órakor érkezik majd a friss hírekkel. Arra viszont készüljünk, ha már autózunk, hogy város szerte végzik a csapadék csatornák tisztítását, átmosását, valamint különböző helyeken faápolási és gajazási munkák is zajlanak, úgyhogy óvatosan és tartsuk be a megengedett sebesség határokat. Én megyek tovább a legjobb zenékkel, mert hogy jön Rózsa Magdi, aztán fölkészül a Backstreet Boys is, itt a Best FM-en.

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áramlatot, amit szeretnék tudni nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatom a reggeli műsorban. Imádom egy hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

A legjobb zenék itt a Best FM-en. Kívánok csodás délutánt mindenkinek. Nem sokára 4 óra van, Andi is érkezik a friss hírekkel. A következő órában pedig hozok egy szuper kis vacsi ötletet, ami mindig egy fejtörést jelent. Én imádom azokat a finomságokat, amiket mondjuk hamar el lehet készíteni. Ezért is nyúlok nagyon gyakran a tésztás ételekhez, mert mindegy, hogy húsos vagy zöldséges, tejszínes vagy paradicsom szószos, jó sok sajttal megszórva már rossz nem lehet. Úgyhogy én is készítek egy e-fajta finomságot a következő órában. Szóljanak a legjobb zenék addig is, hiszen ez a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhetők. Balancingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ipari katasztrófa Nyírbátorban. Különleges mérés segíti a pályaválasztást, és nemzetközi júganapot ünnepelnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Ipari katasztrófa Nyírbátorban, közölte a város a közösségi oldalán. Szerda hajnalban eddig ismeretlen okból kigyulladt és teljesen leégett a Transit Food Kft. Ipari csarnoka. A környék lakosságát egy 600 méter sugarú körben óvatosságból kitelepítették. Aki nem tudott rokonokhoz, ismerősökhöz menni, a polgármesteri hivatalban kaptak menedéket. A levegő minőségének a mérését azonnal megkezdték, veszélyes gázok nem kerültek a levegőbe. A leégett csarnok mintegy 500 ember munkahelye volt eddig. A kár a becslések szerint 10 milliárdos nagyságrendű. Speciális mérés segíti a Nyíregyházi Szakképzési Centrum mentorált tanulóit a pályaválasztásban. A Szakképzési Centrum a közösségi oldalán azt írja, a svájci projekt keretében megvalósult mérés célja, hogy segítse a fiatalokat önmaguk jobb megismerésében, és visszajelzést adjon arról, hogy a választott szakmájuk mennyire illeszkedik hozzájuk. 3 napon keresztül 4 helyszínen 145 tanuló bevonásával végezték el a vizsgálatot. A Nemzetközi Jóga Napjához csatlakozik Nyíregyháza. A Continental Arénában június 19-én bárki kipróbálhatja a jógát. A rendezvény végén közös záróprogram várja a résztvevőket. A program célja, hogy minél többen megtapasztalják a jóga közösség teremtő erejét, valamint a mozgás és a tudatos jelenlét pozitív hatásait. A részvétel ingyenes, írja a város honlapja. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz. A friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Andi köszi a híreket, a legjobb zenékkel pedig megyünk tovább 4 óra után is, és hogyha azt mondom, hogy Bros vagy Depeche Mode, akkor nagyon sokaknak eszébe jut mondjuk az a fiú, vagy az a korszak, amit képviseltek ezek a zenei előadók, és ha azt mondom, hogy Duran Duran, ugyanoda tesszük ezt a korszakot. No, ezzel a

0: A kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
1: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már nagy családtag nálunk.
2: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
3: Ez a 103.9 Best FM.
4: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, de ne

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagosz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Mindenből
2: a legjavát adjuk.

Július 11-e van, szépen haladunk. A nap levezetéséhez pedig mindenkinek jó tervezgetést kívánok, és nem csak a vacsorára gondolok, hanem mondjuk a szabadidő sportolási időszaknak is az eltöltése jöhet itt a következő órákban, és mondjuk a levezetése a napnak egy kellemes kis kutyus sétáltatással meg lehet. Viszont, hogyha éppen autózunk, akkor nézzük meg, hogy el kell-e vitetni a férjünkkel az autónkat, hogy tankolja meg. Ha igen, akkor arra készüljenek, hogy a tegnapi napon volt egy kisebb árkorrekció, mégpedig a gázolaj beszerzési árát illeti, bruttó 3 forinttal emelkedett, a benzinára nem változott egyébként továbbra sem, amivel kalkulálni kell: a 95-ös benzin 643 forint per liter, a gázolaj pedig 674 forint per liter, és ugye a védett árak, mely szerint a 95-ös benzin 595, a gázolaj 615 forint per liter, és már csörög is a telefon, jönnek a legjobb dalok, a hősökkel maradok bent itt a beszélgetésben.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.

0: That's the way love,
1: that's the way love.
0: That's the way love,
1: that's the way love.
0: That's the way love,
1: that's the way love.
2: Ő a Janet Jackson, aztán pontban fél ötkor jön a Csak 10 perc rovat, amit én mindig nagy figyelemmel szoktam kísérni és hallgatni, és hogyha mondjuk pont nincs időm rá, akkor hazamegyek, és otthon a csak10perc.hu-t bepöttyögöm, és kiválasztom ott a műsortárban azt az adást, amit mondjuk szeretnék újból és újból meghallgatni, csak hogy leszűrjem belőle azt, ami nekünk a legfontosabb, és ez mindenkire vonatkozhat. Most viszont érkezik dr. Móri Gyula és Szakács Tibi. A mozgás hogyan segíthet a daganat terápiában? Érdekes beszélgetés, figyelem!
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
3: Csak 10 perc.
4: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
3: Csak 10 perc.
4: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
3: Csak 10 perc.
4: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Csak 10 perc.
5: Tegnap belementünk a mozgásokkal kapcsolatos diskurzusba, szerintem ez a jó szó erre a dologra, és a beszélgetés elég érdekes irányt vett, amennyiben érdekesnek találják ezt a dolgot, vagy felkelti az érdeklődésüket, a csak10perc.hu-n keresztül visszahallgathatják a tegnapi adást is. Dr. Móri Gyulával beszélgetek, Szakács Tibor vagyok, szia doktor úr!
6: Szervusztok!
5: Mozogjunk akkor!
6: Mindenképpen.
5: Csak ne vezessünk félre senkit abba a tekintetbe, és ezt még egyszer elismétlem. Ugye azt mondtad a tegnapi műsorban, hogy konkrétan a mozgás stresszbe hozza a szervezetet, és ilyen típusú stressz környezetben pusztulnak a daganat sejtek. Jól értettem?
6: Így van. Tehát a mozgás stressz, ezek a sejtek nem bírják a stresszt, mert már így is ki vannak feszítve, és bizony elpusztulnak. Pontosan így van.
5: Jó.
6: Jó, oké. Na akkor most döntsük már el, hogy a mozgás akkor pozitív vagy negatív, mert most mondtuk, hogy a mozgás stressz.
5: Hát azt mondtad,
6: akkor
5: hogy
6: most
5: pozitív.
6: A mozgás jó nekünk, vagy nem jó nekünk?
5: Hiszek neked, hogy jó.
6: Na, várjál. Akkor, hogy
5: persze azt akarod, hogy azt mondjam, pontosan, hogy nem jó. Persze. Igen,
6: a, stressz. A mozgás, addig azt hittük, hogy jó nekünk. És ez igen, jó nekünk, csak nem egyből. Tehát a mozgás először rossz, és attól lesz jó. Na most, hogy már teljesen összekavartam.
5: Kezdesz bonyolult lenni.
6: Megmagyarázom, igen. A mozgás stressz, az gyulladás keltő. Tehát vannak ilyen gyulladási faktorok, mint az interleukin 6-os ilyen faktor, és akkor ezeknek a szintje is megnő. Tehát a gyulladás serkentő, fokozó faktorok mennyisége mozgásra nő. Csak hogy, és most jön a lényeg, erre a szervezet gyulladás ellenes anyagokat kezd termelni. Tehát az egészséges sejtek alkalmazkodnak, és az összetett, vagy összegzett, vagy hogy fogalmazzak, eredmény, mivel a rongálási hatás jóval-jóval kisebb, mint a javítási hatás, így alapvetően, összességében egy jelentős javulás a mozgásnak az összesített hatása. Uh-huh. De csak az egészséges sejtekben, mert a daganatban a mozgás az egyenlő pusztulással. Tehát nagyon fontos fegyver a daganatok elleni harcban a mozgás. Ha mozogsz, akkor az immunrendszered daganat felismerő sejtekből többet termel, daganat pusztító sejtekből többet termel, tehát egyszerűen az immunrendszer daganat ellenes hatása megnövekszik. És van még a daganatnak egy nagyon fontos másik tulajdonsága is, azon kívül, hogy folyamatosan nő. És ugye ez a másik tulajdonság, sajnos mindenki ismeri, az, hogy elsodródik, leszakad, és lesátorozik, hogy így fogalmazza. Tehát mondjuk ki áttéteket ad. Ugye? Tehát ez a másik nagyon fontos hatása, vagy működése a daganatnak, és akkor ez pedig egy másik nagyon fontos hatása a mozgásnak. Tehát a mozgás szerinted tudhatni a valamilyen úton, módon ez ellen a történés ellen?
5: Mondjuk az, hogy esetleg úgy működik, mint egy ragasztó, hogy nem engedi mondjuk tovább terjedni?
6: Nem, de nagyon jó, mert ez logikusan pontosan így van. Vagy ragasztóként kell, hogy működjön, vagy ha azt ott nem tudja megakadályozni, akkor ha valami leszakad, hát azzal kellene kezdeni valamit. És képzeld el, hogy lehet kezdeni, mert a daganat sejteken vannak mozgás érzékelők. A normál sejteken is vannak egyébként. Na, és akkor, amikor mozogsz és edzésed van, akkor felgyorsul a véráramlásod.
5: Az tehát igen,
6: a véráram,
5: persze.
6: Igen, oké, csak hogy akkor gondolj bele, hogy a véráramba jut be a tumorsejt, és azon keresztül keresi az utat a szervezetbe. Csak hogyha te ezt a véráramlást meggyorsítod, akkor elképesztő mechanikus inger, mechanikus stressz éri a vérben sodródó daganatsejtet, és az nem bírja a gyűrődést. Tehát olyan mechanikai inger...
5: Menet közben fog meghalni?
6: Pontosan így van. Tehát nem tud tábort verni, mert az útja során életét veszti. Eltapossa a tömeg, hogy így fogalmazza.
5: Olyan, mint az asszony, aki nem mer felülni a repcsire.
6: Azt nem tudom milyen, de olyan, mondok egy példát, amit tényleg zenéletes, hogy normálisan, amikor az emberek mennek valahová tömegrendezvényeken, nincsen semmi probléma, lassabban mennek át kapukon, egyebeken, de úgy szépen lassan eljutnak valahova, és senkinek nincs semmi baja. Na, és ebben a tömegben lehet daganatsejt. Igen ám, csak hogy mi van akkor, hogyha valami pánik tör ki egy rendezvényen?
5: Hát akkor rohan mindenki, és eltapossák azt, aki nem tud megfelelően gyorsan menni. Mondhatjuk azt, hogy a daganatos sejtnek sokkal rövidebb, kisebb a lába, mint a normál sejteknek?
6: Sokkal sérülékenyebb, így van. Pontosan, nagyon-nagyon jól látod. Tehát az edzés az egy ilyen pánikot csinál a szervezetben, és akkor a normál sejtek ezeket a véráramlási gondokat simán megoldják. Őket nem tudja az emelkedett véráramlás sem bántani. De a véráramban sodródó daganatsejteket nézed, akkor bizony kőkeményen megsérülnek. És ugye, akkor, ha ezek megsérülnek, és ezek lennének azok, amelyeket kiküld a daganat, hogy gyarmatosítsanak le egy másik szervet, hogy egy vastagbél tumorból költözzön át a májba, és ott is nőjön ugyanennek a tumornak egy kis gyarmata, hogy így fogalmazzak, hát innentől kezdve ez megakadályozható.
5: Kezd most már összeállni a kép, hogy miért mondtad azt, hogy mondjuk a pulzus szám az legyen mondjuk 135 vagy 140 körüli például. Ugye? Mert az eleve már, hogy a sodrást fog okozni. Ugye, hogy mondtad azt, hogy oké, rendben a gyors séta, de az még mindig kevés, mert lenni kell olyannak, ami igazából jól terheli majd a szívet, azaz egy picit jobban meghajtja. Ugye? Ezáltal is ugye gerjesztve ezeket a dolgokat, és ugye kellenek a kiugrások, ugye az intervallum mozgások, ennek hatására viszont ugye ilyen stressz állapotot fogunk okozni a szervezetnek. Akkor ezek így összeálltak.
6: Pontosan így van. Tehát ha nem akarsz daganatot, mozogj, ha pedig bár sajnos van egy ilyen diagnózisod, és nem akarsz áttétet, akkor mozog. És ha pusztítani akarod a daganatot, mozog. Na most nézzünk akkor számokat, mert ugye tegnap ezt felvetetted. Vastagbél, végbél tumorokból van a legtöbb ilyen tanulmányunk, és emlőtumorból. Nos, akkor ha ezt a két tumort nézzük, akkor a daganat gyógyulás utáni visszatérése, akkor ha beépíted a mozgást az életedben, akkor 40%-kal kevesebb, mint mozgás nélkül. Az nagyon nagy szám, Tibi. De mondok egy még megdöbbentőbb számot, jó? Tehát, ha mozogsz, akkor 63%-kal csökken a tumortól való elhalálozás valószínűsége.
5: Na, az már egy komoly szám.
6: Az nagyon komoly szám. Tehát mondom még egyszer, 63%-kal csökken az elhalálozás. Milyen? Mert nem nő annyira, mert pusztítja az immunrendszert, mert nem tud úgy átétet adni, mert nem tud elsodródni, stb. Tehát tulajdonképpen 63%-os csökkenés, az több, mint minden második tumoros betegnél a kimenetel, az megváltoztatható. Ez nagyon-nagyon nem mindegy. Ezt tudja a mozgás. És ez egy nem mérgező kemó, ebben igazad volt önmagában a mozgás. Nagyon komoly gyógyító hatása is van, és igen, szervezni kell, meg az életbe kell illeszteni, meg orvossal kell összerakni az adott szervezet, mit bír, de akkor is megéri, csinálni kell. De
5: bocsánat, ha megéri, akkor csinálni kell.
6: Hát ezt mondom. A megelőzésben is szerepe van, és tökéletesen működik. Tehát innentől kezdve a megelőzésben az immunrendszernek a működését javítja, az anyagcserét javítja, hogy a vércukrot csökkenti, a testsúlyt csökkenti, mert tudjuk, hogy legalább 13 tumor típushoz közvetlen összeköttetése van, a hormonok szintén is, az inzulin egyebek javítja. Még egy nagyon fontos kérdés még föl kell tenni, hogy jó, de akkor az egészséges sejtnek a mozgás nem árt, mert akkor van itt egy kis zavar, ugye, ha mozgás, akkor stressz, ha stressz, akkor...
5: Hát nem, mert az gyorsan megy. Ő felveszi a lendületet. Tehát akkor...
6: Ezt úgy, igen, ilyen szempontból ott nem árt, de azzal, hogy gyulladás kelt, nem árt. És itt kell megjegyezni, tudom, hogy beszéltünk róla, ezt a hormetikus stressz fogalmát. Mi a hormetikus stressz? Bizonyos negatív hatások kis dózisban és rövid ideig olyan folyamatokat indítanak el, amik hasznosabbak, és a végén pozitív eredményeket hoznak. Tehát kérdez, ami nemből meg, igen, az megerősít. Jó? Igen. Tehát ez a történetnek a lényege. Uh-huh. Tehát ez egy előző stresszhatás.
5: Tulajdonképpen csak ilyen kicsit gyullasztod, aztán utána pedig ő majd
6: így van,
5: ezért mondod az... azt, hogy oké, rendben, ő azért kerüljön egy ilyen idézőjelbe téve gyulladt állapotba, de utána hagyod őt megpihenni.
6: Pontosan így van. Tehát ahogy mondod, fogalmazunk akkor így, gyullasztom, tehát csak kicsit gyullasztom az egészséges sejtjeimet, akik viszont válaszolnak, géneket aktivizálnak, különböző folyamatokat indítanak be, mondjuk glutation termelnek, ami egy antioxidáns anyag, és innentől kezdve ez a kis negatív hatást ki tudja védeni a szervezet, de, és most jön a lényeg, még napokkal később ennek a mozgásnak már régen nincs negatív hatása, de a pozitív megtermelt anyagok még mindig dolgoznak. Uh-huh. Tehát jó példa az, amikor én összesportolok reggel 12 óra regenerálódást, de az a védőhatás, amit ezzel elérek, az 48-72 óra múlva is még működik. Tehát 60 órát nyertem. Ugye?
5: Na, tehát ez... jó, oké, jó helyen vagyunk.
6: Na, ez nagyon lényeges, tehát igazából a végső eredmény az pozitív. Na, a tumorsejteknek meg, amit mondtam, nincs ilyen hormetikus válaszrendszere, és innentől kezdve erre nem képes, tehát az egészséges sejt pozitívan jön ki, a daganat sejt meg nem, mert ő belehal ebbe a mozgásba. Ez a differenciált stressztűrés, és ennek még lesz egy nagyon fontos vonatkozása, amit holnap szeretnék még megemlíteni, röviden, de utána nekem nagyon sok betegem hívott, hogy meg akarja hallgatni, milyen a nem szódavíz mozgás, amit a műsorvezető elvtárs bajtás művel, tehát erről kénytelen leszel nyilatkozni, mert mindenféleképpen várják.
5: Oké.
6: Na akkor holnap folytatjuk.
5: Oké, köszönjük szépen, doktor úr, holnap hívlak. Szia-szia!
6: Szia-szia!
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en. Csak 10 perc.

Nagy Adri az álomképről énekelt nekünk itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy jól aludjunk, és mondjuk az álmunk ne zavarja be majd az éjszakai alvásunkat. Ehhez kell az, hogy megválogassuk, hogy mit is fogunk vacsorára enni. A szakemberek azt mondják egyébként, hogy elalvás előtt úgy 2 órával már nem igazán jó teletömni a hasunkat. Hát ez nagyon sokszor ez az elmélet megdőlni látszik. Legalábbis én azt az oldalt képviselem, hogy amikor úgy este megkívánok valamit, akkor nyitom a hűtőt, és megadom a testemnek azt, ami jár. No hát, egy jó kis vacsora ötlettel készültem, és azt gondolom, hogy a tiszta ételekkel nem szoktunk mellé nyúlni, főleg a gyerekek, biztos vagyok benne, hogy nagyon szeretik a spagettit, igen, ez jól hangzik, úgyhogy én is készítek valami nagyon finom és egyszerű tésztás ételt, mégpedig egy parmezános tésztát fogunk készíteni, mindössze 5 hozzávalóból, úgyhogy ez is egy jó kis ötlet lehet majd vacsorára. A legjobb zenék viszont jönnek itt a Best FM-en, Mary G. Blige, megyünk tovább, aztán Andi készül a hírekkel, mert hogy nem sokára 5 óra van. Ez a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
2: vagy pizzamafia.hu.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítástechnika.
3: Technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: A kétkerekű járműveket ellenőrizték. Újabb szép eredménnyel gazdagodott a bench és kapcsolatból üzlet, közel 500 tárgyalás egy nap alatt. Kovács Rádai Andrea vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. A kétkerekű járműveket ellenőrizték a szabolcsi rendőrök. A vármegyei rendőrség közölte, a Roadpool akció keretében június 1-e és 7-e között Szabolcs vármegye közútjain ezúttal a kétkerekű járműveket ellenőrizték. Elsősorban a jól láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát. Az ellenőrzés során a leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak. A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 834 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Újabb szép eredménnyel gazdagodott a Nyíregyházi SC Bencs László szakképzőiskola. A katasztrófa védelem által meghirdetett a Tűz nem játékalkotói pályázaton a vármegyei fordulóban harmadik helyezést ért el Gardja Kasszandra, a pincérsegéd műhelyiskolai képzés tanulója több száz pályázó közül. Közel 500 tárgyalás egy nap alatt. A Nyíregyházi Városi Stadionban folytatódott az Országos Kamarai Beszállítói Program. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett fórumon a régió kis- és középvállalkozásai közvetlenül egyeztethettek a legjelentősebb nagyvállalatokkal. A Nyíregyházi állomáson közel 200 hazai KKV kapott közvetlen bemutatkozási lehetőséget. A programsorozat nem áll meg, a következő állomás Sárvár, közölte a kamara. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen, záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz. A friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Jó kis csajos délutánunk van itt a Best FM-en, a legjobb zenék között, pedig ebben az órában is köszöntök mindenki. Dékán István pihen, én viszont még maradok ebben az órában, és hogy milyen zenéket hozok. Jennifer Lopez tuti, hogy jön, mint ahogy Karamell is énekel nekünk, de az óra így 5 óra után Taylor Swift-tel indul. Rádiózom vele még ebben az órában, hozom a vacsi ötletet, tésztát készítünk, nem is akármilyet, parmezános tészta lesz az ajánlatom. Én Zentai Edit vagyok, rádiózom velem még ebben az órában. You're

Mondják, hogy az esti órákban már nem igazán jó mondjuk megtömni a pocakunkat, de én azt gondolom, hogy 5 óra után még valamit azért harapjunk, mert nem merem elhinni, hogy valaki 9 óránál hamarabb fog elaludni, és szerintem már itt a tanév vége felé azért vagyunk úgy azzal, hogy hát kifáradtunk, ugye? Nem csak a gyerekek, hanem mi szülők is szerintem, mert hogy azért ilyenkor még nagyon sokszor azt látom, hogy szaladnak a gyerkőcökért edzésre, külön órára, bele kell még itt húzni, nem sokan már a tanévből, de még azért javítási lehetőség biztos, hogy nagyon sok helyen van, úgyhogy kedves szülők, kitartást és jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, ez a legfontosabb, hogy mindenkit hazavárnak, és ha már otthon vagyunk, akkor meg lehet nézni a Spice-ban, hogy van-e tészta, hogyha van, akkor nyert ügyünk van, hogyha van egy kis vaj, liszt és egy kis parmezán, akkor megint csak nyert ügyünk van, mert hogy készítünk nem sokára egy nagyon finom, fél óra alatt elkészíthető, nagyon egyszerű parmezános tésztát, amit én egyébként nagyon szeretek, és mondom is, hogy hogyan szoktam készíteni, mert hogy ehhez szükségünk van majd tésztára. Hát ki miért szeret? Van, aki ugye spagetti, klasszikus penne tésztára esküszik, van, aki a masni tésztát szereti, és szerintem itt a gyerekek szabják meg azt, hogy milyen tésztát fogunk majd itt kifőzni ehhez a finomsághoz. Aminek a tésztája, hogyha megvan, akkor most már csak a szószt fogjuk elkészíteni a következő formációban, mert hogy a felhevített serpenyőben megolvasztjuk a vajat, hozzáadjuk a lisztet, majd szépen összekeverjük, felöntjük a tejjel, majd egyszerűen csomómentesre fogjuk kikeverni. A szószhoz keverjük a lereszelt parmezánt, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd jól összekeverjük. Ezután csak összekeverjük majd a tésztával. Én még tuti, hogy tennék rá sajtot, mert imádom, és már is kész egy meleg egytál étel. Nekem ez volt már az ajánlatom, és a legjobb zenék is a folytatásban. Jennifer Lopez, de előtte jön Curtis Gáspár Laci és Lotfi Begi közöse. Ez már az éjjel érkezem, egy picikét más köntösben. Itt a Best of

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Igazából én azért szeretem, mert nap mint nap autót vezetek, az autóba egyfolytában a Best FM szól, kollégáimmal csak ezt hallgatjuk.
2: Ez a

nekik szép délutánt, és kellemes estét kívánok majd mindenkinek, és gondolták-e volna a házas párok, hogy a vonzalom bizony figyelmet igényel, mert hogy a kapcsolatok nem úgy romlanak el, hogy elmúlik a szerelem, hanem úgy, hogy elfogy a figyelem, úgyhogy az apró napi gesztusok többet számítanak, mint a ritka nagy tettek, és ebbe beletartozik a kommunikáció, ami nem csak beszéd, mert hogy sokan hallanak, de kevesen figyelnek igazán, úgyhogy nem az a cél, hogy reagáljunk, hanem hogy megértsük a másikat. Jó kis randi ötletet is össze lehet hozni így ebben a csütörtöki napban, megvan ennek a lehetősége, ha igen, akkor tegye meg. Én pedig a legjobb zenéket hozom addig is karamellel, ez a Csillagom, itt a 103.9 Best FM-en.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon mondta nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Van, aki egyedül ébred, és van, aki egyedül fekszik, viszont remélhetőleg mindenki azért a párja mellett fog majd ledőlni este, és egy picit eltervezni azt, hogy milyen nyári programokat fognak majd kitalálni akár közösen a gyerkőcnek, mert hogy ez is egy nagy feladat, ugyanis hamarosan vége van a tanévnek, viszont ugye azért nagyon sokan készülnek az érettségire, mert a jövő héten megkezdődnek majd a szóbeli vizsgák, amire azért nagy hajrában vannak már a fiatalok, és persze az államvizsgázók előtt is van még egy hatalmas feladat, nekik nagyon jó készülődést és nyugalmat, tanulást kívánok. Ki hogy áll a nyári vakációnak a program föltöltésével? Erről is lehet nekünk majd nyugodtan írni, hogy éppen kinek milyen tábor ötlete van, hová utazik a gyerkőc, vagy akár mondjuk olyan élményeket is megosztani, amit mi szülők éltünk meg valamikor. Szoktam legyinteni, hogy az milyen más volt, ugye kulcs lógott a nyakunkban, és gyakorlatilag lent a rakó telepen éltünk meg együtt közösen hatalmas élményeket, és szinte csak enni jártunk föl. Nem volt ellenőrzés, mert éppen anya nem tudott minket fölhívni, nem volt mobiltelefon, és valahogy a kütyük se vonzottak minket egyáltalán, mert hogy nagyon nem is voltak. Na hát más idők járnak már, viszont a gyerekekre vigyázunk, és szeretjük őket. Ez a legfontosabb. Jön Robbie Williams és Kylie Minogue dala is, akik pontosan erről énekelnek nekünk. Ez már a Kids, itt a Best FM-en.

Mindjárt 6 óra van, és azért van még már egy programom, mert hogy a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermek könyvnapok programsorozat tart még egészen június 15-ig, és nem sokára majd egy előadáson vehetnek részt azok, akik ellátogatnak a kamarateremben. Dr. Sipos László a Világ tetején címmel Kalandozások a Himalája országaiban. Erről ad majd egy kis vetített képes előadást. A holnapi napon is folytatódnak itt a programok, és ne felejtsék el, hogy Amnestia hét is van, könyvvásárra is van lehetőség, úgyhogy érdemes egy picikét a könyvtárat a lehetőségeket is kihasználni, no és az oldalunkat is, bestfmnyiregyháza.hu, ahol rengeteg program lehetőség közül tud szemezgetni egy picikét, ugyanis van még olyan része a városunknak, ahol a gyermeknapi programokat fogják majd tartani, gondolok itt Sóstóhegyre, illetve hamarosan a múzeumok éjszakája is kezdetét veszi majd, június 20-án lehet a programozást már így ráhangoltan tervezni. Na hát én is hangolódom a pihenésre, mert hogy nem sokára 6 óra van, Andi jön a hírekkel, aztán belecsapnak a Night Shift DJ-i abba, hogy jó kis levezető hangulatot varázsoljanak, éppen ahhoz, hogyha valaki még mondjuk úgy tervezi, hogy elmegy együtt a párjával kocogni, kutyus sétáltatni, bármit is tegyünk, azt jó hangulattal, ez a legfontosabb. Én köszönöm az elmúlt 4 óra figyelmét, holnap is jövök majd, mert Dékán Pisti pihen, én pedig dolgozom. No hát, köszönöm a figyelmet, én Szent Ajerit vagyok.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
2: vagy pizzamafia.hu.
3: Új építésű lakást szeretnél?
4: Nagyon jó áron?
3: Most figyelj!
4: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Többféle növény pollenje van a levegőben. Pályaorientációs tábor segíti az autista fiatalokat, és bronzérmes lett a nyíregyházi ülőröplabda csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Többféle növény pollen szórása okozhat most tüneteket az arra érzékenyeknél. A tünetek súlyossága több mindentől is függhet. Tudta meg rádiónk Csajbók Valéria, nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvostól.
6: Az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből. Vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami allergiás aszmába torkolhat. Tünet függ kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől. Tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe és egész súlyos eset is előfordul.
5: Pályaorientációs tábor autistáknak. Június végén különleges hiánypótló programnak ad otthont Nyíregyháza. A Ridenc gimnáziumban autizmus spektrumzavarral élő és más sajátos nevelési igényű fiatalok vehetnek részt egy olyan pályaorientációs táborban, amely az önismeretre, az erősségek felismerésére és a jövő tudatos tervezésére helyezi a hangsúlyt. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők célja, hogy a résztvevők a hétvégére ne csupán új szakmákat és lehetőségeket ismerjenek meg, hanem erősebb önbizalommal, motiváltabban és konkrétabb tervekkel tekintsenek saját jövőjükre. A tábor egyúttal arra is példát mutat, hogy megfelelő támogatással és elfogadó környezettel a sajátos nevelési igényű fiatalok is sikeresen készülhetnek fel a munkavilágára és az önálló életre. Kiváló teljesítménnyel zárta a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapata. A Sportcentrum közleménye szerint Dunakeszi adott otthont az NB1-es vegyes ülőröplabda bajnokság utolsó, mindent eldöntő fordulójának. A nyíregyháziak a Panoráma csapata ellen aratott győzelemmel kezdték a napot, majd a Hamburgese Nagykanizsa együttesét is 3-0-ra múlták felül. Az utolsó mérkőzésen a Mozdulj női csapat ellen 3-1-es sikert könyvelhettek el, amellyel bebiztosították a bajnokság harmadik helyét. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz. A friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ipari katasztrófa Nyírbátorban. Különleges mérés segíti a pályaválasztást, és nemzetközi Júga napot ünnepelnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Ipari katasztrófa Nyírbátorban, közölte a város a közösségi oldalán. Szerda hajnalban eddig ismeretlen okból kigyulladt és teljesen leégett a Transit Food Kft. Ipari csarnoka. A környék lakosságát egy 600 méter sugarú körben óvatosságból kitelepítették. Aki nem tudott rokonokhoz, ismerősökhöz menni, a polgármesteri hivatalban kaptak menedéket. A levegő minőségének a mérését azonnal megkezdték, veszélyes gázok nem kerültek a levegőbe. A leégett csarnok mintegy 500 ember munkahelye volt eddig. A kár a becslések szerint 10 milliárdos nagyságrendű. Speciális mérés segíti a Nyíregyházi Szakképzési Centrum mentorált tanulóit a pályaválasztásban. A Szakképzési Centrum a közösségi oldalán azt írja, a svájci projekt keretében megvalósult mérés célja, hogy segítse a fiatalokat önmaguk jobb megismerésében, és visszajelzést adjon arról, hogy a választott szakmájuk mennyire illeszkedik hozzájuk. 3 napon keresztül 4 helyszínen 145 tanuló bevonásával végezték el a vizsgálatot. A Nemzetközi Jóga Napjához csatlakozik Nyíregyháza. A Continental Arénában június 19-én bárki kipróbálhatja a jógát. A rendezvény végén közös záróprogram várja a résztvevőket. A program célja, hogy minél többen megtapasztalják a jóga közösség teremtő erejét, valamint a mozgás és a tudatos jelenlét pozitív hatásait. A részvétel ingyenes, írja a város honlapja. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz. A friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A kétkerekű járműveket ellenőrizték. Újabb szép eredménnyel gazdagodott a bench és kapcsolatból üzlet, közel 500 tárgyalás egy nap alatt. Kovács Rádai Andrea vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. A kétkerekű járműveket ellenőrizték a szabolcsi rendőrök. A vármegyei rendőrség közölte, a Roadpol akció keretében június 1-e és 7-e között Szabolcs vármegye közútjain ezúttal a kétkerekű járműveket ellenőrizték. Elsősorban a jól láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világító berendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát. Az ellenőrzés során a leggyakoribb szabályszegések a passzív biztonsági eszközök hiányához és a világítási szabályok megsértéséhez kapcsolódtak. A kiemelt szabályszegéseken túl a rendőrök 834 esetben intézkedtek egyéb közúti jogsértések miatt. Újabb szép eredménnyel gazdagodott a nyíregyházi SC Bencs László szakképző iskola. A katasztrófa védelem által meghirdetett a Tűz nem játék alkotói pályázaton a vármegyei fordulóban harmadik helyezést ért el Gardja Kasszandra, a pincérsegéd műhelyiskolai képzés tanulója több száz pályázó közül. Közel 500 tárgyalás egy nap alatt. A Nyíregyházi Városi Stadionban folytatódott az Országos Kamarai Beszállítói Program. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett fórumon a régió kis- és középvállalkozásai közvetlenül egyeztethettek a legjelentősebb nagyvállalatokkal. A Nyíregyházi állomáson közel 200 hazai KKV kapott közvetlen bemutatkozási lehetőséget. A programsorozat nem áll meg, a következő állomás Sárvár, közölte a kamara. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen, záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz. A friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.

0: religion.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a talán.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Többféle növény pollenje van a levegőben. Pályaorientációs tábor segíti az autista fiatalokat, és bronzérmes lett a nyíregyházi ülőröplabda csapat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Többféle növény pollen szórása okozhat most tüneteket az arra érzékenyeknél. A tünetek súlyossága több mindentől is függhet. Tudta meg rádiónk Csajbók Valéria, nyíregyházi tüdőgyógyász allergológus főorvostól.
3: Az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből. Vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami allergiás aszmába torkolhat. Tünet függő kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől, tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe és egész súlyos eset is előfordul.
2: Pályaorientációs tábor autistáknak. Június végén különleges hiánypótló programnak ad otthont Nyíregyháza. A Ridenc gimnáziumban autizmus spektrumzavarral élő és más sajátos nevelési igényű fiatalok vehetnek részt egy olyan pályaorientációs táborban, amely az önismeretre, az erősségek felismerésére és a jövő tudatos tervezésére helyezi a hangsúlyt. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők célja, hogy a résztvevők a hétvégére ne csupán új szakmákat és lehetőségeket ismerjenek meg, hanem erősebb önbizalommal, motiváltabban és konkrétabb tervekkel tekintsenek saját jövőjükre. A tábor egyúttal arra is példát mutat, hogy megfelelő támogatással és elfogadó környezettel a sajátos nevelési igényű fiatalok is sikeresen készülhetnek fel a munkavilágára és az önálló életre. Kiváló teljesítménnyel zárta a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapata. A Sportcentrum közleménye szerint Dunakeszi adott otthont az NB1-es vegyes ülőröplabda bajnokság utolsó, mindent eldöntő fordulójának. A nyíregyháziak a Panoráma csapata ellen aratott győzelemmel kezdték a napot, majd a Hamburg és a Nagykanizsa együttesét is 3-0-ra múlták felül. Az utolsó mérkőzésen a Mozdulj női csapat ellen 3-1-es sikert könyvelhettek el, amellyel bebiztosították a bajnokság harmadik helyét. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen, záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz. A friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig!

0: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük.
1: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ipari katasztrófa Nyírbátorban. Különleges mérés segíti a pályaválasztást, és nemzetközi júganapot ünnepelnek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvívői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Ipari katasztrófa Nyírbátorban, közölte a város a közösségi oldalán. Szerda hajnalban eddig ismeretlen okból kigyulladt és teljesen leégett a Transit Food Kft. Ipari csarnoka. A környék lakosságát egy 600 méter sugarú körben óvatosságból kitelepítették. Aki nem tudott rokonokhoz, ismerősökhöz menni, a polgármesteri hivatalban kaptak menedéket. A levegő minőségének a mérését azonnal megkezdték, veszélyes gázok nem kerültek a levegőbe. A leégett csarnok mintegy 500 ember munkahelye volt eddig. A kár a becslések szerint 10 milliárdos nagyságrendű. Speciális mérés segíti a Nyíregyházi Szakképzési Centrum mentorált tanulóit a pályaválasztásban. A Szakképzési Centrum a közösségi oldalán azt írja, a svájci projekt keretében megvalósult mérés célja, hogy segítse a fiatalokat önmaguk jobb megismerésében, és visszajelzést adjon arról, hogy a választott szakmájuk mennyire illeszkedik hozzájuk. 3 napon keresztül 4 helyszínen 145 tanuló bevonásával végezték el a vizsgálatot. A Nemzetközi Jóga Napjához csatlakozik Nyíregyháza. A Continental Arénában június 19-én bárki kipróbálhatja a jógát. A rendezvény végén közös záróprogram várja a résztvevőket. A program célja, hogy minél többen megtapasztalják a jóga közösség teremtő erejét, valamint a mozgás és a tudatos jelenlét pozitív hatásait. A részvétel ingyenes, írja a város honlapja. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak itt térségünkben lesz több felhő az égen. Záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz. A friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. Hajnalra 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, míg napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: nagyon jó vesztem, és a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun he says, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it
6: is. Legyen a kedvenced.
7: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy kicsit csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
4: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Stefanet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

a te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat. I'm in
0: love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best.

0: veszem, magisztok ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom, bár csak egyszer.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.